Mozart Figaro házassága című operájának nyitányát játszotta a zágrábi filharmonikus zenekar. Hihetetlen, hogy a remek művet szörnyű gondok, gyötrelmes hajszák közben írta Mozart. Milko Kelemen 2018-ig élt horvát zeneszerző volt, a modern horvát zene meghatározó alakja. Hegedű versenyét halljuk.

Mirko Kelemen hegedű versenyét Garán Kancsár szólójával hallottuk. A komponista Slatina városában született, és tanult Párizsban és Darmstadtban is. A kortárs zene nemzetközi irányzatai, különösen az avantgárd erősen hatottak rá. Matko Brekalo zeneműve következik, intuitív képzeletek.

Intuitív képzeletek. Matko Brekalo kompozícióját játszotta a zágrábi filharmonikus zenekarra. Haydn, Mozart és Beethoven hatása olyan óriási volt, hogy kortársai képtelenek voltak szabadulni ettől a hatástól, talán Schubert volt az, aki egészen egyedi muzsikát tudott létrehozni. A befejezetlen szimfóniát halljuk.

Schubert 8. befejezetlen szimfóniáját játszotta a zágrábi filharmonikus zenekar vezényelt Iván Josip Szkender. Schubert tudjuk felnézett Beethovenre, de nem követte. A Schubertiádákon hallhatta egyik másik darabját. Maradunk az ő zenénél, az Arpeggione szonáta szól.

Schubert arpeggione szonátáját Artonarasz és Tapani Václav adta elő. 1824-ben komponált ezt a művet Schubert, amit Bráccsával, Gordonkával játszanak, hiszen az arpeggione itt is a virágéletű hangszer volt. Giulio Schiavetto madrigája következik.

Julius Chiavetto madrigáját Lovro Zupanovics átdolgozásában a szlovén kamarakórus énekelte. A madrigál kezdettől fogva erősen irodalmi jellegű zenei forma volt, és az irodalommal való szerves kapcsolatát mindig meg is őrizte. Most Mozart 537-es körül jegyzékszámú D-dur zongora versenye következik Dubravka Tomsics szólójával.

Mozart 537-es körű jegyzékszámú D-dur zongora versenyét Dubravka Tomšić és a Szlovén Rádió zenekarat elővezényelt Milan Horváth. A koronázási zongoraverseny onnan kapta a nevét, hogy a komponista Frankfurtban a koronázási ünnepségek alkalmával játszotta el egyszer a darabot. Kedves hallgatóink, 4 óra van.

Igor Kuljerics horvát Glagolita Requiem című műve a 20. századi horvát zene kiemelkedő alkotása. Ez a darab a hagyományos Requiem liturgiájára épül, de sajátos nemzeti elemekkel gazdagítja azt. Kuljerics a Glagolita hagyományt használja fel, amely a horvát egyházi kultúra régebbi rétegeihez tartozik. A szöveg részben ószláv nyelven Glagolita gyökerekkel jelenik meg, és a zeneszerző ezt a történelmi örökséget kapcsolja össze a modern zenével, egy hatalmas apparátusra írt egyébként Igor Kuljerics ezt a művet, amit mostan a turnóban meghallgatunk.

Ritvít, ognjen noju.

Igor Kuljerics, Horváth Glagorita Requiem címe műve hangzott el, énekes szólisták és a Horvát Rádió Szimfonikus Zenekara előadásában vezényelt Tonči Bilić. A darabban fontos szerepet kap a tér és a hangzás dramaturgiája, a mű a halál és az elmúlás kérdéseit igazán mély, mondhatjuk spirituális módon dolgozza fel. Antonio Vivaldi D-moll koncertójával folytatjuk a Notturnót.

Vivaldi démonkoncertóját hallottuk. Most Paganini Mózes fantáziája következik. Mondják, hogy amikor a legsikeresebb operáinak egyikét komponálta Rossini, kényelemből dolgozott az ágyban, és amikor a híres ima kottája leesett a földre, a zeneszerző lusta volt kikelni, vagy lehajolni érte, inkább újra megkomponálta a darabot. Ez a témája a műnek.

Niccolò Paganini Mózes fantáziáját Monika Leskovár és Ivana Schwarz előadásában hallottuk. Paganini tisztában volt nem mindennapi tudásával, és ez ki is aknázta. Játék technikája mellett a személyes kisugárzása valósággal megbűvölte a hallgatókat. Leopold Ebner Bédur triója következik.

Leopold Ebner Bédur trióját játszotta a zágrábi fúvós trió. A komponista Bécsben tanult, és nagyon sok operát írt, de szimfonikus művek előadásával is hírnevet szerzett. Emil Cossetto, Zeleni Juro, azaz Zöld Gyuri kantátájának két tánca következik.

Zöld Gyuri volt a főszereplője az előző zeneműnek. Ez Emil Cossetto kantátájának két részlete volt zongora átiratban, amit Pavica Gozdics játszott. Most ismét Julius Chiavettitől hallgatunk meg egy madrigált, mint ahogy ezt tettük pár órával ezelőtt.

Julius kiavettó madrigáját Lovro Zupanovicsát dolgozásában a szlovén kamarakórus adta elő. Most a klasszika korának muzsikusa Luka Sorkocsevic harmadik szimfóniája csendül fel átiratban, Franjo Matusics átdolgozását a Dubrovniki Gitár Trió tagjainak előadásában hallgatjuk meg.

Luka Szorkocsevics harmadik szimfóniájának átiratát játszotta a Dubrovniki gitártrió. Egyébként a zeneszerző Dubrovnik városának szerelmese volt, hiszen itt élt nővéreivel, akik szintén zeneszerzők voltak. Niccolò Paganini Polacca con variazioni című darabja következik most a notturnóban.

Paganini hegedű darabját Viktor Pikaizen és Evgenia Seidels adta elő. Kedves hallgatóink, befejezésül Jakov Gotovács kólóját játssza a Zágrábi Filharmonikus Zenekar, legyen ilyen lendületes napjuk, mint ez a zene. Búcsúzom a hangmérnök Pap Sándor és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Németh Attilát hallották.

0: A Nocturnum műsorát is visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légitámadás áldozatainak emlékére. Heten vesztették életüket, legalább ugyanennyien megsérültek, és este még csak nem 20 embert kerestek a romok alatt. A fővároson kívül súlyos légicsapás érte a második legnagyobb várost, Harkivot is. Ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Országszerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Közben Moszkva arról számolt be, hogy egy ember meghalt, kettő pedig megsérült az oroszok által ellenőrzött zaporizsjai atomerőmű környékén egy ukrán dróntámadásban. Becsapódásokat jelentettek a belgorodi és a branszki régióból is. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Tagadták, hogy civileket vagy lakossági létesítményeket ért volna találat. A történtek miatt Orbán Anita külügyminiszter tegnap bekérette Jevgenyij Sztanyiszlavov orosz nagykövetet. A tárcavezető közölte a diplomatával, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg a magyarok által is lakott Kárpátalját támadta. Két napja több becsapódást jelentettek Szojváról, Munkácsról és Ungvárról. Sérültekről nem tudni. Megtörtént tegnap a minisztériumok átadása, és ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása. A rendszer szintű korrupció felszámolását és átlátható közbeszerzési rendszert ígér a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta. Fontos, hogy a KKV szektor is sikeres legyen a közbeszerzéseken, ezért szerkezeti észszerűsítésekre van szükség, a kiírásokból pedig eltávolítják az irreális és kizáró követelményeket. Nem tűr halasztást az azbesztmentesítés, ezért a kormány már hétfőn tárgyalja az ügyet, és minden segítséget megad a károsultaknak, mondta Szombathelyen Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyiekkel egyeztetett. Eddig 300 helyszínről érkezett jelzés Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyéből. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyoma állomáson tegnap kisiklott vonat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A Békés Intercityben nem volt a baleset megelőzési pályatechnikával összekapcsolható fedélzeti számítógép sem. A balesetben egy ember súlyosan, egy másik könnyebben megsérült. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a jövőben a modern szerelvények beszerzéséről is gondoskodni kell. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységein felül intézkedéseket vezetett be. Céljuk, hogy az elérhető vízkészletet a talajba juttassák. A kiemelt intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak. Délelőtt még többnyire napos, gomoly felhős idő várható, majd nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok várható. A hétvégén borongós esős idő, és néhány fokkal hűvösebb lesz. 6 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Az év zeneszerzője Madarász Iván. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Fellegi Lénárd, Csík Gabriella szerkesztette a muzsikákat, Padi Géza a hangmérnökünk, nevükben is mindenkinek jó rádiózást és jó napot kívánok! Georg Friedrich Händel G-moll trió szonátájának harmadik és negyedik tételével, tehát a mű utolsó két tételével indítjuk a műsort, mondom ezt így 6 óra után 6 perccel, a Convivium együttes játssza a művet az első felvételünkön.

Georg Friedrich Händel G-moll trió szonátájának harmadik és negyedik tételét hallottuk a Convivium együttessel. 4 perc múlva lesz 7:15. A Brahms írta akadémiai ünnepi nyitány népszerű darab, szimfonikus hangversenyeken gyakran hallható, arra az alkalomra írta a szerző, amikor a Boroszlói Egyetem bölcsészkara díszdoktorává avatta. A komponista egy diákdalokból építkező zenekari nyitányt komponált, aminek hangvétele meg is lepte a hallgató közönséget a bemutatón. Meg kell jegyezni, hogy a művet Brahms is csak janicsár nyitányként emlegette a hangvétele miatt. Halljuk tehát a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában Fischer Iván vezényletével a művet.

Említettem, hogy diákdalokat használt fel Johannes Brahms az akadémiai ünnepi nyitánynál. Az elsőként idézett dallam, amit a trombiták bevezetésével hallottunk, egy betiltott dal volt, eredetileg egy türingiai népi dallam. Joseph Haydn D-dur Gordonka versenyének harmadik tétele következik most, a Liszt Ferenc Kamarazenekar játszik, Perényi Miklóstól halljuk a szólót.

Perényi Miklós szólójával hallottuk József Haydn numero 2-es D-dur Gordonka versenyének harmadik tételét, a Liszt Ferenc kamarazenekar játszott. Következzék egy rövid toronyzene, Johann Christoph Pezella szerző, az öt szólamú toronyzenékből a Dzsiget halljuk az Ewald Reis fúvós kvintettel.

0: Johann Christoph Petzel, német hegedűművész, trombitás és zeneszerző volt, sokáig élt Lipcsében. Az Öt szólamú toronyzenék című kompozíciójának jig tételét hallottuk az Ewald Reis fúvós kvintettel. Fél perc múlva fél hét.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy évfordulóhoz kapcsolva hallhatunk verset és egy zenét gyors egymás utánban. Vasárnap lesz Dzsida Jenő költő születésének 119. évfordulója. Szatmár Németiben született Dzsida Jenő 1907. május 17-én. Egy elgondolkodtató verset hallunk Sinkó László előadásában, majd egy tételt Pergolesi Stabat Materéből.
2: Dzsida Jenő, messze látok. Kitárt karral, üveges szemmel, messze látok a Golgotáról. A hold békésen úszik az égen, semmi se történt. A fű lágyan, szerelmesen suhog, semmi se történt. Magdolna, József és a többiek meghitten társalognak valahol, egy lapos fedelű ház tetején, semmi se történt. És vértajtékos testemet a keresztfán felejtik.

Giovanni Battista Pergolesi Stabat Materéből hallottunk egy tételt. Kalmár Magda, Hamari Júlia énekelt, illetve a Magyar Rádió és Televízió énekkara és a Liszt Ferenc Kamarazenekart is Lamberto Gardelli vezényelte. Camille Saint-Saëns koronázási indulójával folytatjuk a műsorunkat. A skót nemzeti zenekart Némely Ervi vezényli.

Camille Saint-Saëns koronázási indulóját hallottuk a skót nemzeti zenekarral, Néme Jervi vezényletével. Jócskán visszafelé megyünk az időben, ugyanis Luigi Cherubini, a zeneszerző, akinek műve következhető 1760-ban született Firenzében, C-dur vonós négyesének fináléja szól a Quartetto Dávid előadásában.

Luigi Cherubini numero 2-es C-dur vonós négyesének fináliát a Quartetto Daviddal hallottuk. 6:45, mindössze 15 éves volt Félix Mendelssohn Bartholdy, amikor az első szimfóniáját komponálta, egy zárt körű születésnapi koncerten hangzott el először. A dátum fontos, mert 1824. november 14-én volt a szűk körű premier, nővére Fanny Mendelssohn 19. születésnapja, ennek tiszteletére írta. Az első nyilvános premier 1827-ben volt, csak február 1-én a Lipsé Gewandhaus zenekar közreműködésével. Most is velük halljuk Kurt Mazur vezényletével Félix Mendelssohn Bartholdy első szimfóniájának harmadik tételét.

Felix Mendelssohn Bartholdy első C-moll szimfóniájának harmadik tételét hallottuk, a lipcsei Gewandhaus zenekarát Kurt Mazur vezényelte. Wolfgang Amadeus Mozart 309-es köhögjegyzékszámú C-dur szonátájának utolsó tételét hallgatjuk Mitsuko Uchida előadásában az óra végén. Mozart édesapja azt írt, hogy különös kompozíció, van benne valami, ami meglehetősen mesterkélt mannheimi stílusra utal, de oly kevés, hogy a saját jó stílusod nem sérül, írta Mozartnak.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 309-es köhlyedzékszámú C-dur szonátájának fináléját hallottuk az utolsóként az órában. Mitsuko Uchida játszott zongorán. 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légitámadás áldozatainak emlékére. A reggeli jelentések szerint 24-en vesztették életüket, több tucatnyian megsérültek. A fővároson kívül súlyos légicsapás érte a második legnagyobb várost, Harkivot is. Ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Országszerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Orbán Anita külügyminiszter tegnap bekérette a nagykövetet és közölte vele. Magyarország számára elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg a magyarok által is lakott régiót támadta. Két napja több becsapódást jelentettek Szojváról, Munkácsról és Ungvárról. Sérültekről nem tudni. Megtörtént tegnap a minisztériumok átadása, és ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. Gyermekközpontú és a szakmai tudásra épülő minisztériumot ígér az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit hangsúlyozta. Az újonnan felálló tárca célja az, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. Az ország iskolája 2026 címmel hirdet versenyt a Magyar Színház általános és középiskolák számára. A diákoktól azt várják, hogy mutassák meg, mi teszi különlegessé iskolájukat. Például a közösség, a tanárok, a hangulat vagy éppen a hagyományok. A verseny június 25-én zárul. A videók a Teátrum honlapján lesznek láthatók, a nyertesről közönség szavazás dönt majd. Nagyszabású Viktor Vazarelli életmű kiállítás nyílt a Szépművészeti Múzeumban. A mától látogatható tárlat több mint 140 alkotáson keresztül mutatja be a 120 éve született művész összetett, a látás törvényeit kutató szemléletét. Új vizuális gondolkodásmódja a művészeten túl a dizájnra, az építészetre és a mindennapi képi kultúrára is hatással volt. Híreink végén az időjárásról. Változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk. Az ország északi és délnyugati területein ugyanakkor már most is többfelé esik az eső. Délután nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Handel Messiás, a nagybetűs oratórium május 17-én a Zeneakadémián. Ne maradjon le a Haydn koncertéről, ahol a belga karmester Bart Fahrein vezényletével, a Pörsze kórus és az Orpheus zenekar, valamint kiváló angol szólisták előadásában szólal meg a zenetörténet egyik legnagyobb remekműve. Jegyvásárlás www.haydn.com.
4: Idén is várja a közönséget az MRM népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
5: A hólyagrák hazánkban az 5. leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
6: A világ hangversenyterméinek ünnepelt sztárja Leonidas Kavakos hegedűművész Budapesten ad koncertet. A Cifra Fesztivál különleges estjén a virtuózitás, a szenvedély és a zenei mélység találkozik a Zeneakadémián május 25-én. Műsoron Mozart, Schubert, Sostakovics és Stravinsky művei. Közreműködik Leonidas Kavakos és Enrico Pace. www.cifrafesztivál.hu
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Mi marad, ha legördül a függöny? Robert egy párizsi színházban adja elő kedvenc szerzője, Victor Hugo műveit. A reflektorfény mögött azonban magányos. Egy váratlan találkozás viszont mindent megváltoztat. Késő-e megtalálni a boldogságot? Az apám és Victor Hugo. A lélekemelő francia film már a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma este Anton Bruckner 9. D-moll szimfóniája csendül fel. A búcsú és a halál utáni élet témakörét járja körül a szerző utolsó, befejezetlen remekműve, amit most az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekara szólaltat meg. A karmester Herbert Blumstedt. Misztikus szimfónia. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A szimfonikus muzsika után Konstantin Kreml énekel. A német bariton az operák mellett már diákkorában is megszerette a dalokat. Most bő repertoáriából Schubert műveit adja elő egy februári madridi felvételről. Schubert dalok. Ma 20 óra 39 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm a most adásba kapcsolódó hallgatókat is, Fellegi Lénárd a mikrofonnál. Ludwig van Beethoven, B-dur Erzherzog triójának második tételével indul ez az óránk, a Stuttgarti zongora trió játszik.

Ludwig van Beethoven B-dur erzherzog triójának második tételét hallottuk a Stuttgarti zongora trióval. Egy törzshallgatónk írja, hogy Rudolf Jerigére, ugye Habsburg Rudolf főhercegnek ajánlotta a szerző. Vasárnapi évfordulót említhetek a következő műhöz kapcsolva, ugyanis Pietro Mascagni parasztbecsületét 1890. május 17-én mutatták be a Római Teátro Konstanciban, hatalmas siker volt, a szerzőt több mint 40-szer hívták ki. A parasztbecsületből szóljon az Intermezzo a London Arts Orchestrával, Jacques Delacote vezényletével.

A London Arts Orchestrának szólt a taps, Jacques Delacotte volt a karmester, Pietro Mascagni Parac becsületéből hallottuk az intermezzót, akkor a siker volt 1890-ben a bemutató, hogy messzire szólt a híre. Még abban az évben, bő fél évvel utána, Gustav Mahler vezényletével itt Magyarországon is bemutatták az Operaházban. Johann Joachim Quantz G-dur koncertójának utolsó tétele a folytatás. Emmanuel Pau játszik Fuvolán a Potsdami Kamarazenekar felvételén.

Johann Joachim Kvanski durkoncertójának fináliát hallottuk a Potsdami Kamarazenekarral és Emmanuel Pályus szólójával. Antal István zongora művész előadásában következzék egy Liszt Ferenc kompozíció. 7 óra 23 perc van, úgyhogy folytassuk a Liszt művel az E-dur Paganini etüddel a műsor folyamunkat.

Antal István zongoraművész előadásában szólt Liszt Ferenc nr. 5-ös E-dur Paganini etüdje. Amíg hallgattuk a zongoramuzsikát, érkezett egy jelentés a BKK-tól, hogy tart a helyszínelés a pesti alsórakparton déli irányban a Dráva utcánál, a forgalom a szembejövő oldal belső sávjában haladhat csak. Esik szó egy katonáról, aki lepaktál az ördöggel, eladja a hegedűjét és korlátlan gazdaságot remél cserébe. Kvázi kamaraoperáról van szó, ez az Igor Stravinsky írta a katona története, de most a szvit változatból a Kisáriák hangzik el, ez a második tétel, a Columbia Kamara zenekart Igor Stravinsky vezényli.

0: Igor Stravinsky a szerző vezényelte a Columbia Kamara zenekart, a Katona története szvit változatból hallottuk a második tételt. Fél perc elmúlt, 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Eseményre szeretném felhívni a figyelmüket. Ma este az Anima Musicae Kamara zenekar hangversenyével folytatódik az Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléje. A helyszín a Doknányi Ernő Zenei Központ nagy terme. A műsor Beyser Matyó Tamás Concerto Antico című alkotása, Hollós Máté Cantata Concertante című műve, Balogh Máté Suite in Three című kompozíciója, Bánkövi Gyula Biberiamo című alkotása. Horthy Lilla énekel, Virág Emese zongorán játszik, G. Horváth László hegedű, Rózsa Richárd kordonkán játszik, vezényel Horváth Balázs, vele készített interjút Bolla Milán.
2: Az Artrium hangversenyén a helyi közönség majd hallhat a művekről ismertetőt, de most arra kérlek, hogy előzetesen a Bartók Rádió hallgatóinak figyelmét hívd fel, hogy ez a négy mű, amit hallhatunk, ugye négy különböző szerzőnek egy-egy alkotása, miért érdekes, miért érdemes elmenni, meghallgatni ezt a koncertet?
3: Én nagyon a híve vagyok azoknak a koncerteknek, amik tematikusak, ugye? Tehát van egy olyan szál, ami összeköti a darabokat. Itt nagyon jó ez a szál, és egyébként ez elsősorban Bánkivi Gyulának, illetve G. Horváth Lászlónak köszönhető. Ugye a neoklasszicizmus lehet ez a hívó szó, az a fajta zene, amit a 20. század elején írtak olyan zeneszerzők, akik megpróbáltak klasszicizáló vagy barokkizáló zenéket írni. Itt mind a négy mű tulajdonképpen magán hordozza többé-kevésbé azokat a jegyeket, amik valamilyen módon klasszikus zenére utalnak. A Beyser Matyó Tamás darabjának a címe Concerto Antico. Balogh Máté kifejezetten egy szvittet komponált, Bach szvittételeket komponált újra, kicsit eltorzítva, kicsit átalakítva, de mindig föllelhetőek az eredeti darabok. Bánkivi Gyula pedig Biberiamo címen egy olyan művet írt, ahol Biber szonátákat dolgoz föl. Ott ez nagyon erősen jelen van, tehát ott konkrétan jelen vannak az eredeti művek, amiket körülrajzol a szerző. Balogh Máté darabjában nagyon elmosódnak ezek a vonalak. Beyser Matyó Tamás művében szintén vannak konkrét idézetek, de tulajdonképpen átitatja a saját stílusával, és van végezetül egy Hollós Máté vokális darabunk, Cantata Concertante, ugye itt már a címében is benne van ez a koncertáló kantáta. Nyilvánvalóan ez egy ének szólóra és zenekarra íródott darab, de tulajdonképpen körül öleli az énekest a zenekar, és még inkább egy zongora. Tehát van egy zongora kvázi szóló, Radnóti, Tóth Árpád és József Attila szövegekről van szó, és ezt övezi körül a grosszó, tehát a nagy zenekar.
2: Az Anima Musicae Kamara zenekartól nem áll távol a kortárs zene, ugye van is sorozatuk Für Anima címmel, amikor kifejezetten kortárs műveket játszanak, amiket a zenekarnak dedikáltak. Én azt gondolom, hogy könnyen veszik az akadályokat, ha vannak akadályok ilyen kortárs művekben, még ha esetleg mondjuk a hagyományos kottaírástól eltérő kottaképpel is találkoznak. Milyen az együtt munka a zenekarral?
3: Most már ez a többedik alkalom, hogy velük tudok dolgozni, és ezért valószínűleg ők is megértenek engem, megértik, hogy amikor én valamit gyorsan mondok, akkor az mit jelent. Én értem, hogy ők mit szoktak csinálni, mit és hogyan, mi a repertoárjuk, tehát mondjuk nagyjából látom, hogy miket játszanak, és ez nagyon hasznos. És egyébként visszatérve a programhoz, itt nem csak azért az a jó, hogy kortárs zenében jártasak, hanem hogy az a repertoár, amire ezek a darabok hivatkoznak, az is tulajdonképpen egy ilyen rendesen egy vonós zenekari hagyományba illeszkedik, tehát a Bach zenekari szvittek, a Bieber darabok, tehát itt találkozik a vonós zenekarnak a 18. századi megjelenése ezekkel az új darabokkal, és hát valóban egy csomó minden teljesen automatikus, nem kell ritmusokat elmagyarázni, vannak jelölések, amik újdonságok a számukra, de hát az érdekes, tehát olyankor lehet egy picit megbeszélni, mit is kell csinálni, ez mit jelent, de utána nem kell mindig újra és újra elmondani.
2: Ugye te magad is zeneszerző is vagy, ilyenkor konzultálsz a zeneszerző kollégákkal a művekről?
3: Igaziból nincs már rá szükség. Egyébként ezek a darabok nagyon jól áttekinthetőek, tehát nincs bennük olyan probléma, ami miatt kellett. Viszont az előfordult, hogy az első próba után kiderültek olyan dolgok, amik miatt érdemes volt utána beszélnem a szerzőkkel. Mennyire kell az idézeteket jelentősen játszani, mennyire kell korhűen játszani, mennyire legyen jelen egy bizonyos hangszín, vagy legyen a háttérben. Tehát igaziból a próbák során derültek ki az, hogy végül is mit és hogyan csináljuk meg, és hát persze a zeneszerzők jöttek és igazítottak ezeken a megoldásokon szerencsére.
2: Ez nagyon érdekes, amit mondtál, hogy mennyire kell korhűen játszani. Ugye valóban itt fölmerül a kérdés, akkor úgy játsszuk olyan vonó technikával, mint a barokkorban, vagy pedig valami 21. századi hangzást keresünk?
3: Erre azt hiszem a jó példa Balogh Máté darabja, ami úgy használ föl különböző szvitt tételeket, billentyűs és a zenekari szvittekből tételeket, hogy majdnem mindig ott van az eredeti anyag. Van, amikor ez nem hallható egyébként, de ha ott is van, akkor annyira el van takarva más szólamokkal, hogy éppen csak hallható, mégis dolgoztunk rajta egy pár percet, és én azt kértem, hogy legyen egy ilyen, mondjuk egy ilyen overtürtétlen, egy ilyen lassú, duplapontozásos megoldás, és eljátszottuk, és nem jó. Tehát egyszerűen vissza kellett mennünk a kotta alapján az eredeti játékmódra, mert nem, ritmikailag nem passzol a többi szólammal. Tehát tulajdonképpen a válasz az is, attól függ, hogy éppen mi a helyzet.
0: Horváth Balázst hallottuk, aki vezényli az Anima Muzicé Kamara zenekart ma este a Bartók Rádió tavaszi kortárzenei seregszemlének, az Artriumnak a következő hangversenyén. Johann Sebastian Bach 1043-as BWV számú D-moll 2-s versenyének harmadik tételével folytatjuk a műsorunkat. Catherine McIntosh és Elizabeth Wolff is játssza a szólót, és a King's Consort felvétele forog.

Johann Sebastian Bach 1043-as BWV számú D-moll 2-s versenyének fináliát hallottuk, még nem utolsóként, mert csak 7 óra 41 perc van. Catherine McIntosh és Elizabeth Wolff is játszotta a szólót a King's Concert felvételén. Most Gioachino Rossini kis ünnepi miséjéből következzék a Kyrie tétel.

Akkor Gislierivel, illetve Cristiano Gaudo és Francesco Corti zongoraművész előadásában Guido Pandi vezényletével hallottuk Gioachino Rossini kis ünnepi miséjéből a Kyrie tételt. Moritz Moszkowski a szerző, Szikrák, az Opus 36 numero 6 hangzik el, de Vyacheslav Szemjonovot kell említenem, mint átírót, ugyanis Juri Siskin Bajánon adja elő a művet.

Az volt a Szikrák, Moritz Moszkowski kompozíciója, Vjeslav Szemjonov átiratában és Jurij Siskin előadásában. 2:03:48, Carl Philipp Emanuel Bach D-moll fuvola versenyének harmadik tétele következik a műsorrendben. Christoph von Geport játssza Haránt fuvolán a szólót, a Berlini Régi Zeneakadémia zenekarát Stefan May vezényli.

Christoph Hongeborg szólójával hallottuk Carl Philipp Emanuel Bach D-moll fuvola versenyének harmadik tételét, a Berlini Régi Zene Akadémia zenekarát Steven May vezényelte. Bár program címeket olvashatunk Robert Schumann Aberrant képek című zongora darabjának tételei mellett, a szerző utólag nevezte el őket. Az óra végén szóljon stílszerűen az Ende vom Lied Alfred Brendel előadásában.

0: Ez volt a Robert Schumann komponálta ábránt képek utolsó tétele az óra végén, Alfred Brendel előadását hallottuk. Kedves hallgatóink, pontosan 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Az ukrajnai háború egyik legsúlyosabb légi csapása érte tegnap Kijevet. 24-en meghaltak, több tucat ember megsérült. Az áldozatok emlékére ma gyásznapot tartanak az ukrán fővárosban. Az oroszok támadták a második legnagyobb várost, Harkivot is. Ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Ukrajna szerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. A közel-keleti konfliktus, Tajvan helyzete és a kereskedelmi ügyek a kiemelt témák a kínai és az amerikai elnök mai tárgyalásán. Donald Trump a találkozó előtt azt mondta, Xi Jinping is szeretné elérni a Hormuzi szoros mielőbbi megnyitását, és felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez. A csúcs találkozó gazdasági eredményeiről szólva Donald Trump elmondta, hogy Kína 200 repülőgépre adott megrendelést, valamint a korábbinál több kőolajat és cseppfolyósított földgázt vásárol az Egyesült Államoktól, részben azért, hogy csökkentse függőségét a közel-keleti forrásoktól. Itthon vizsgálatok várhatók a honvédséget érintő súlyos ügyekben, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, valamint a kézigránát balesetet és az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket. A tárcavezető aláír továbbá egy rendeletet, amely plusz 10 nap szabadságot biztosít az állománynak. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. A Tisza kormány emellett felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok, valamint az elmúlt 16 év kormányüléseiről készült összefoglalókat is. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá azt az állásfoglalást, amelyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézmény vezetői azt javasolják, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület vegye át. A Corvinus 2019-ben elsőként lett kísérleti terepe az alapítványi működésnek. A vezető testületek bekezdetben az Orbán kormány miniszterei, politikusai és a NER-hez kötődő nagyvállalatok vezetői is bekerültek. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttest bemutató kiállítás nyílik ma a Hagyományok házában. A tárlaton bemutatják a legismertebb előadások, például a Naplegenda, a Liszt mozaik vagy a Szarvasének viseleteit, de az együttes nemzetközi sikereiről szóló archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti részén többfelé feltöltődött. A 60 cm-nél mélyebb réteg viszont főként az Alföldön kritikusan száraz, közölte a Hungaromet. Ma kezdetben változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk. Délután nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, heves zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten most is többfelé esik az eső. Napközben 17-25, késő este 10 és 14 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, a pontos idő 8 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Maestro és Capriccio bérlet. Gál Károly zenei esték. Három izgalmas koncertsorozat az időtálló klasszikusok és a meghökkentő újdonságok szerelmeseinek. A Miskolci Szimfonikus Zenekar 2026-27-es bérletei már kaphatóak a jegypénztárakban és online. Szeretettel várjuk az új évadban is. www.mso.hu.
4: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd.
1: A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóri Zsófia Bach művét adja elő Hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmosz trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
3: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
4: Így sem lehet nyugalmunk.
3: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élje át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
5: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Az év zeneszerzője Madarász Iván. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. A Kvartett következő műsorában Ludwig van Beethoven 6. Pásztorále szimfóniájáról beszélget Katona Márta és három vendége.
6: Süppedékenység.
7: Mint egy fotel, tehát a süppedékenység az egy jó élmény, nem pedig, a mocsár is egy süppedékeny dolog, de
6: kevésbé jó.
7: Tehát, hogy van egy ilyesfajta kényelmessége hangás.
6: Igen.
1: Kvartett. Délutáni beszélgetés a zenéről. Szombaton 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Nyolc óra, nyolc perc.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Fellegi Lénárt. Aki válaszol.
8: Jó reggelt kívánok, Kerekes Emre vagyok.
0: Köszöntöm szeretettel. Játszott már Kinyermát, hogyha jól emlékszem a nevére, akkor játszott már Kinyermát telefonon keresztül, ugye?
8: Így van, számos alkalommal volt lehetőségem megjelenni itt az éterben.
0: Örülök neki, és bízom benne, hogy most is lesz szerencsénk, és tudni fogja mind a négy kérdésre a választ. Ugyanis, ha három kérdésre helyesen válaszol, akkor a Filharmónia évkönyvét nyerheti meg. A Filharmónia Magyarország jubileumára kiadott könyv a klasszikus zene szerelmeseinek számos érdekességet tartogat, művészportréka, gyönyörű fotókat és számos koncertemlékét. A kötet a 95. ünnepi könyvhét, és hogyha a negyedik kérdésre is helyesen válaszol, akkor a CD címe Spiritus Domini, Pünkösdi Gregorián énekek. Szereti a Gregorián műfajt, azt a régi korok zenéjét?
8: Igazából hát a klasszikus zeneszerelmeseként igyekszem befogadó lenni, és hát így természetesen a régi idők zené is megfogják a figyelmemet.
0: Szükség lesz arra, hogy sokszínű zenei ízléséről adhasson tanúbizonyságot, ugyanis zene nélkül nincs ünneplés. Az esküvő, koronázások és más fontos események számos zenemű megrendelésének apropóját adták, és az ünnepség, vagy ünnepjelenség a színpadra szánt darabokban is hálás téma. Az első részlet egy oratóriumból származik, és egy uralkodó ünnepélyes bevonulását illusztrálja. A kérdés, ki a zeneszerző?

0: Én azt hiszem, hogy már ennyiből is kitalálhatja, hogy ki a szerző.
1: A szerző George Friedrich Handel.
0: Így van, helyes a válasz. Sába királynőjének érkezéséből idéztünk egy pár másodpercet az első kérdésre. Helyesen válaszolt Kerekes Endre. Opera színpadi ünnepség. Egészen pontosan ivódal részlete következik. A duett szereplői arra biztatják társaságukat, hogy élvezzék az élet örömeit, amíg lehet. A vendégek pedig nem is sejtik, hogy a főhős nőnek milyen kevés ideje maradt erre. A jelenet a romantikus opera irodalom egyik legismertebb bordola. A kérdés, ki a szerző, és itt az opera címét is kérdezem.

0: Alfredo Krausz és Renata Scotto előadását még sokáig hallgathatnánk. Ki a szerző és mi az opera címe?
1: Giuseppe Verdi a szerző, és ugye a Traviátának a pesgő áriáját hallhattuk.
0: Helyes a válasz, a Traviátából szólt részlet az első felvonásból, Violetta és Alfredo kettőse. Az Ambrosian Opera kórust és a Filharmonia zenekart Riccardo Muti vezényelte a rövid bejátszásban. Zene kíséri azt a lakomát is, amely hamarosan igencsak drámai fordulatot vesz majd. Az opera színpadon meghívott, de mégis váratlan vendég jelenik meg, hogy bűneinek megbánására szólítsa fel a lakomázót. A most idézett jelenetben azonban még gondtalanul zajlik a zenés vacsora. A kérdés, ki a hedonista házigazda?

0: Ez is egy nagyon ismert opera. A szerzőben biztos vagyok, hogy tudja, de én azt hiszem, hogy meg tudja mondani a mű címét is, és akkor válaszol, hogy ki a házigazda.
1: Ugye itt a szerző az Wolfgang Amadé Mozart, és ugye a Don Giovanniból hallhattuk a részletet.
0: A vacsora jelenet a második felvonásból. Helyesen válaszolt, úgyhogy már 3-ból 3 kérdésre mind a 3 válasza helyes, és akkor mehetünk a 4. kérdésre. Az utolsó ünnepség egy születésnap, mégpedig egy uralkodói barokk zene következik. Az alkalomra komponált több tételes óda egy részletét halljuk. A mai játékot záró kérdés a következő, ki a zeneszerző?

0: barokk zeneszerzőt kell megjelölnie, mint ahogyan hallhattuk is a hangulatából, illetve a kompozíciós gondolkodás módjából a műnek.
1: A szerző Henry Purcell.
0: Így van. Óda Mária királynő születésnapjára és Thomas Allen hangját hallottuk, ő éltette tehát a zenében Mária királynőt, a Monteverdi Orchestra John Elliott Gardiner vezényelte. Kerekes Endrének gratulálok, mind a négy kérdésre helyesen válaszolt, és bízom benne, hogy találkozunk máskor is a Kinyermában.
1: Legyen szerencsét is, köszönöm szépen a lehetőséget ismét.
0: Viszont hallásra. 8 óra 19 perc van, folytassuk gyorsan Franz Schubert pisztrángötösének szkercójával a műsort. Rudolf Serkin, Jaime Loredo, Philip Nagel, Leslie Parnas és Julius Livány játszik a felvételünkön.

Franz Schubert pisztrángötösének szkercóját hallottuk, Rudolf Serkin zongorán, Haimaloredo hegedűn, Philipp Négele brácsán, Leslie Parnas gordonkán, Julius Levine nagybőgőn játszott. Sas Szilvia előadásában hallgathatjuk meg a folytatásban Richard Strauss 4 utolsó énekéből a Szeptember című tételt, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Lukács Ervin vezényli.

Sas Szilvia énekelt, Richard Strauss volt a szerző, és a négy utolsó énekből a másodikat hallottuk. Lukács Ervin vezényelte a Magyar Állami Hangversenyzenekart. 8 óra 29 perc, Georg Friedrich Händel terpszichoréjéből következzék részlet, előjáték az Il Pastor Fido című operához, a Capella Savariát Nicolas Meggegen vezényli.

0: Georg Friedrich Händel volt a szerző, az előjáték az Il Pastor Fido című operához hangzott el részletként, a Capella Savariát Nicolas Meggegön vezényelte. 8:09.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a reggel játékához. Van 3 páros belépünk. Nézzük sorrendben, hogy mit lehet nyerni. Most vasárnap 18 órától a BMC koncertterembe sorsoljuk az első páros belépőt. Csaló Gábor vasárnapok dialógusok zenével, Kurtág és a zenetörténet. Közreműködik értelemszerűen Csaló Gábor zongorán. Fazekas Gergely lesz a zenetörténész. Műsoron Kurtág, Bach, Mozart, Beethoven és Janácsek művei. Szintén vasárnap 19 órától a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében Csordás Klára és a Speranza vonós négyes lép fel. Ismert, népszerű, hatásos áriákat kell említeni a programból, például a Toszkát vagy a Carment kiemelem, de Ravel F-dur vonós négyese is felcsendül. És van még egy páros belépünk, ami május 21-ére csütörtökre szól. 18 órától kezdődik a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc termében a Fiatal Művészek Pódiuma sorozat következő állomása. Fóris Zsófia hegedül, közreműködik a Mikrokozmosz trió, Johann Sebastian Bach, 1006-os BWV számú E-dur partitája és Beethoven opusz 97-es B-dur triója hangzik el a koncerten. A 0630 30 30 160, ahova SMS formátumban válaszolhatnak majd, és a muzsikaloreggel@radio.hu az e-mail címünk. Kérem szépen, hogy jelöljék majd, hogy a BMC koncerttermi, a Gödöllői Királyi Kastély dísztermi, vagy pedig a Dohnányi Ernő Zenei Központos esemény érdekli önöket. 100 éve született napra pontosan Liverpoolban Peter Schaffer drámaíró, forgatókönyvíró és dramaturg. A szerző legjelentősebb műve az Amadeus. A dráma fikció, fiktív beszámoló Mozart és egy másik zeneszerző vetélkedéséből. Kinek a szemszögéből ismerjük meg a történetet? A keresett olasz, korábban nagy tiszteletben álló zeneszerző tekint vissza a darabban Mozartra és zsenialitására. Vajon ki lehet ez a szerző? Tőle idézünk, majdnem 9 percük lesz válaszolni. Csak annyit mondok, hogy egy koncertó tétele hallható, méghozzá a C-dur fuvolára és oboára írt kettős versenyből a Largót hallgatjuk a keresett szerzőtől.

Antonio Salieri visszatekintése a fiktív történet alapja. Salieri a maga korában kimagasló zenei egyéniség volt, a Bécsi Zenei Konzervatórium egyik alapítója, majdnem igazgatója, élete végéig vezényelt, tanítványai közt legendák sorát találjuk, Beethoven, Schubertet, Lisztet, Czernit is tanította. Tehát Salieri volt a szerző. A Fuvolára és Oboára, illetve zenekarraért C-dur kettős versenyéből hallottuk a második tételt. David Theodor játszott Oboán, Susan Millen pedig Fuvolán, a City of London szimfóniát Richard Hickox vezényelte. Dr. Gulácsi Bártos Petra, Dr. Csíki Bolya és Kovács Henriett mai nyertesünk. Gratulálok nekik és mindazoknak, akik helyesen Mozart vetításának nevét, Antonio Salierit küldték el. Ludwig van Beethoven, opusz 10-es numero 1-es C-moll szonátájának első tételével folytatjuk a műsort. Kocsis Zoltán játszik zongorán.

Ludwig van Beethoven opusz 10-es numero 1-es c-moll szonátájának első tételét Kocsis Zoltán előadásában hallottuk. Nagy zenekari mű következik, Hector Berlioz fantasztikus szimfóniájának negyedik tétele, Claudio Abbado a Chicagói Szimfonikus Zenekart vezényli.

Hector Berlioz fantasztikus szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, ez volt a Menetelés a vérpadra, a chicagói szimfonikus zenekart Claudio Abbado vezényelte. Antonio Vivaldi Armidájából következik az első felvonásból ária a műsor zárásaként, Marina Comparato énekel.

0: Emirino áriáját hallottuk Antonio Vivaldi Armidájából, az első felvonásból Marina Comparato énekelt, a Concerto Italianot Rinaldo Alessandrini vezényelte. Így ért véget a mai muzsikáló reggel, köszönöm a figyelmüket, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti Önöket. Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légitámadás áldozatainak emlékére. 24-en vesztették életüket, 48-an megsérültek. A fővároson kívül súlyos légicsapás érte a második legnagyobb várost, Harkivot is. Ott is csak nem 30 sérültet láttak el. Ukrajna szerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Közben Moszkva arról számolt be, hogy egy ember meghalt, kettő pedig megsérült az oroszok által ellenőrzött zaporizsiai atomerőmű környékén egy ukrán dróntámadásban. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Orbán Anita külügyminiszter tegnap bekérette a nagykövetet és közölte vele. Magyarország számára elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg a magyarok által is lakott régiót támadta. Drónfenyegetés miatt reggel órákra leállították a forgalmat Helsinki repülőterén. A korlátozás miatt napközben is késésekre és járattörlésekre lehet számítani. Korábban a finn miniszterelnök drónriadóról számolt be az egyik déli régióban, és közölte, hogy megerősítették a finn fegyveres erők felügyeletét a térségben. Tavasszal két ukrán drón zuhant le a skandináv országban, amiért Kijev bocsánatot kért. Az incidenst azzal indokolták, hogy az eszközök valószínűleg orosz beavatkozás miatt tértek le pályájukról. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tévő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna. Itthon a hétvégén ismét megrendezik Balatonfüreden az ország egyik legnagyobb veterán autósereg szemléjét. A rendezvényen veterán, vintage, klasszik és youngtimer járműveket láthat a közönség. Az esemény mai felvezető programja az Ötvös Csöpi, játékos, nyomozós autós túra, amely a legendás Bújtor filmek előtt tiszteleg. Ma van a Családok Nemzetközi Napja. Az ENSZ által 1994-ben életre hívott kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a családi kapcsolatok és az összetartozás fontosságára. Az alkalomra a Kossuth Rádió egész napos műsorkínálattal készül, illetve a közmédia televíziós csatornái, az M2 Mese TV és a Duna TV is megemlékezik a világnapról. Filmfesztiválokról válogatott alkotásokkal jelentkezik az idei Friss Hús Nemzetközi Rövid Filmfesztivál. A Cannes, Velence, Locarno és Berlin után Budapesten is látható filmeket 5 szekcióba rendezték. A versenyprogram mellett egy kortárs brit válogatást is láthat a közönség a 2 hét múlva kezdődő fesztiválon. Az időjárásról. Változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk. Jelenleg a Dunántúlon többfelé esik az eső. Délután nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű. 9 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Idén is várja a közönséget az MRM-e népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
4: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter, sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
1: A Bartók Rádió ajánlásával május 22-én a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 19 órakor a Vibraton Kvartett lép színpadra Olá Dezső és Szaniszló Rihárd vezetésével, majd Bágyi Balázs jazzdobos új formációja, a Bágyi Balázs New Quartett. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Mi marad, ha legördül a függöny? Robert egy párizsi színházban adja elő kedvenc szerzője, Victor Hugo műveit. A reflektorfény mögött azonban magányos. Egy váratlan találkozás viszont mindent megváltoztat. Késő-e megtalálni a boldogságot? Az apám és Victor Hugo. A lélekemelő francia film már a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma este Anton Bruckner 9. D-moll szimfóniája csendül fel. A búcsú és a halál utáni élet témakörét járja körül a szerző utolsó, befejezetlen remek műve, amit most az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekara szólaltat meg. A karmester Herbert Blumstedt. Misztikus szimfónia ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A rádió hangversenyek adásában Kusztos Olivér klarinétozik, Hagiwara Izumi gordonkázik, Gulyás Márta zongorázik. Bécsi báli hangulatot varázsol nekünk ide a két fiatal művész és kamaramesterük, Webern, Beethoven, Ernst Krének, Johann és Richard Strauss alkotásaival. Rádiós estek a Zeneakadémia Solti György terméből szombaton 17 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
6: 8 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Bece Szilvia vagyok. Gustav Mahler zenéjével kezdjük a mai délelőttöt. Szóljon a második Scherzo tétel a 10. szimfóniából. A berlini filharmonikusokat Simon Rattle vezényli.

Gustav Mahler 10. szimfóniájából hallottunk részletet, amelyet a zeneszerző nagyrészt befejezetlenül hagyott. A teljes nyitó adagion kívül a darab többi része csupán félig kidolgozott vázlatok, egy kissé rejtélyes jegyzetek és szorványos kottalapok gyűjteményeként maradt fenn, amely a kutatók számára is valóban áthatolhatatlan rejtélynek tűnt. Aztán Derek Cook, zeneszerző, zenetudós, aki 1947-től 28 éves korától élete végéig 1976-ig dolgozott a BBC-nek is, szabadúszó zenei íróként és kritikusként, emellett Mahler kutató, szakértő és nyilván rajongó volt, az 1950-es években készítette el a 10. szimfónia teljes előadási változatát. Mahler özvegye, Alma által 1924-ben kiadott kéziratokat használta ehhez. Ez egy meglehetősen figyelemreméltó teljesítmény volt, hiszen valóban lehetővé tette a zenészek és a közönség számára, hogy belépjenek egy olyan zeneszerző világába, aki úgy tűnik, hogy éppen egy új zenei korszak küszöbén állt, mert ez a 10. szimfónia bár hasonlít a többihez természetesen összetéveszthetetlen Mahler stílusával, de mégiscsak egy kicsit más irányba megy el, csak már nem maradt ideje, hogy kiteljesedjen ebben az új világban. De Derek Cooknak köszönhetően van előadható változat a 10. szimfóniából, ezt a verziót használta Simon Rattle is, amikor a berlini filharmonikusokkal elkészült ez a felvétel. A második scherzo tételt hallottuk Gustav Mahler művéből. Most következzék kamaradarab Johann Nepomuk Hummel opusz 87-es Eszmol zongoraöltösének második tétele, Monostori Gábor és az Erdődi Ensemble játszik.

Opus 74-es és Opus 87-es sorszámmal ismerjük Johann Nepomuk Hummel zongora ötöseit, ám ezek a sorszámok megtévesztőek. A zongora ötös műfaja még csak akkoriban jelent meg, amikor Hummel 1802-ben megírta a ma Opus 87-esként ismert darabot, majd 20 évvel később átdolgozta egy nagyobb hangterjedelmű zongorára, ezért kaphatott magasabb opus számot ez a mű, pedig valójában a szerző korai időszakához tartozik, és a stílusa is sokkal inkább klasszikus és egy kicsit Mozartot idézi, ellentétben az Opus 74-essel, amit 1815-ben írt a zeneszerző, amikor már nem csak érett korszakához érkezett, hanem híres is volt, és zenei tevékenységei anyagi biztonságot is jelentettek számára. Vagyis ez az Opus 87-es Eszmol zongoröltös, amelynek második tételét hallottuk, a fiatal Hummel darabja, csak az átdolgozás miatt lett aztán magasabb sorszámú. A második menüettétel szólt tehát ebből az Eszmol zongoraötösből, Monostori Gábor és az Erdődi Ensemble játszott. Kamaramű következik most is, de ezúttal a Fuvola kap szóló szerepet Carl Friedrich Weidemann 6. koncertójának 3. tételében, Olivier Rill és a La Reveuse együttes felvételét halljuk.

0: Carl Friedrich Weidemann hatodik koncertójának harmadik tételét hallottuk Olivier Rill és a La Revue együttes előadásában.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 3 perccel múlt 9:30, hallgassunk most egy beszélgetést a Budapesti Fesztivál zenekar következő koncertjeivel kapcsolatban. Május 15-én, tehát a mai napon, aztán 16-án és 18-án ad nagyzenekari hangversenyt a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben az együttes. Műsoron Schumann 3. Rajnai szimfóniája és a 3. felvonás 3. képe Richard Wagner a Valkür című operájából. A két darabot a Rajna köti össze, de hogy miképp közelíti meg ezt a témát Schumann és Wagner, erről kérdezte Fischer Ivánt, a Budapesti Fesztivál zenekar zeneigazgatóját, Csík Gabriella, és utána a zenekar előadásában egy híres Wagner részletet hallunk.
2: Teljesen másképp Schumann Rajnai szimfóniája, így szokták hívni a 3. szimfóniát. Azt hiszem, hogy mintha egy másik Rajnát látott volna, mint Wagner később. Wagnernél ez egy mitikus ős folyó, a Rajna, olyan, minthogyha az egyetlen folyó lenne, ahonnan minden származik és minden visszamegy. Valamiféle ős világ és jövő világa ez a folyó. Eleve ez a fajta mitikus megközelítés Schumannnál egyáltalán nincs, mert Schumann zenéjének a lényege, hogy emberi és intim. Tehát valahogy egy olyan fajta szelíd ösztönöket hallok én Schumann zenéjébe, ami nagyon idegen Wagnertől. Tehát azt lehet mondani, hogy a Rajna ugyan összeköti ezt a két világrészt, Schumann kontinensét Wagner kontinensétől, tehát valahogy összeköti ez a folyó. De hatalmas kontraszt is lesz ez a koncert.
3: Az énekes szólisták, az ő interpretációjuk is nagyban befolyásolja az összhangzást.
2: A Valkürnek azt az utolsó jelenetét adjuk elő, ahol Wotan a lányával, Brünnhildével beszél. Két énekesre van szükség, az apa és a lánya. Brünnhildét Anya Campe fogja énekelni, aki egy nagy név, sokat hallottuk Bayreuth-tól kezdve más német városokban is, és egy tapasztalt és csodálatos nagy művész, és egész más lesz a Wotant megjelenítő énekes, mert Hanno Müller-Brachmann, őt szinte már 10-15 éve folyamatosan hívjuk Budapestre, de egész más szerepkörben. Ő volt például Papagéno a 10 évvel ezelőtti Varázsfuvolában, ő volt Figaro a Figaro házasságában, de a hang súlyosodik, és most ő abban az életkorban van, amikor vált a nagy Wagner szerepekre, és tulajdonképpen mi egy új Wotant mutatunk be most a világnak.

Ma este, holnap és 18-án a Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben Richard Wagner operájának, a Valkür című operának harmadik felvonásából szólalnak meg részletek, Wotan búcsúja és a tűzvarázs, előtte pedig Schumann harmadik rajnai szimfóniája a Budapesti Fesztiválzenekar koncertjén, de mi most a Valkürök lovaglását hallottuk az együttes előadásában Fischer Iván vezényletével. Most pedig következzék Eliodoro Sollima áriája, Giovanni Sollima cellón, Carlotta Maestrini zongorán játszik.

Eliodoro Sollima szicíliai muzsikus volt, aki Marsala városában nőtt fel, itt aztán a koncerttermet az ő emlékére nevezték el. 1954 és 91 között zeneszerzést tanított a palermói konzervatóriumban, és 16 éven át az intézmény igazgatója is volt. Fia követte őt a pályán, de nem elsősorban zeneszerző, bár azzal is foglalkozik, de inkább csellóművész lett Giovanni Sollima, és egy édesapja kamaraműveiből összeállított lemezzel tisztelget Eliodoro Sollima előtt. 2021-ben jelent meg az album, és erről idéztük most az áriát. Giovanni Sollima játszott csellón, mellette Carlotta Maestrini zongorázott. Most szóljon egy harmadik rondótétel Carl Maria von Weber F-moll klarinét versenyéből. Walter Boekens és a Rotterdami Filharmonikus Zenekar játszik, James Conlon vezényel.

Carl Maria von Weber F-moll klarinét versenyének harmadik tételét Walter Boekens játszotta, a Rotterdami Filharmonikus zenekart James Conlon vezényelte. Most hallgassunk emlékeket, firenzei emlékeket. Csajkovszki Opus 70-es szextetjének első tétele következik. Sarah Chang és Bernard Hartog hegedűn, Wolfram és Tanya Christ mélyhegedűn, Georg Faust és Olaf Manninger kordonkán játszik.

0: Csajkovszkij Firenzei emlék című szextetjének első tételét hallottuk. Sarah Chang és Bernard Hartog hegedűn, Wolfram és Tanya Kriszt méhegedűn, Georg Faust és Olaf Manninger gordonkán játszott.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 4 perccel 10 óra után ismét van egy beszélgetésünk, ugyancsak egy nagyon szépnek ígérkező koncerttel kapcsolatban. Szombaton este 8 órától a Magyar Rádió művészeti együtteseinek Anno Sacri barokkestek sorozatában a Bach család zenéje csendül fel a Mátyás templomban. A Magyar Rádió énekkarát, gyermekkórusát és szimfonikus zenekarát Dínyés Soma, a gyermekkórus vezetőkarnagya vezényli, vele beszélget Kecskés Barbara, és utána természetesen Bach zenéjét, a 6. kantát a nyitó kórusát halljuk.
2: Körülbelül hány évet ölel fel ennek a koncertnek a műsora?
3: Körülbelül egy olyan 150 évet. Ez ugye azért érdekes ez a műsor, mert tulajdonképpen mindegyik műhöz Bachnak köze van, ugyanis a Bach előtti művek úgy maradtak fönn, hogy Johann Sebastian Bach saját kezdileg lemásolta az elődeinek, vagy az általa fontos zeneszerzőnek tartott rokonainak a művét, egyébként mind elvesztek volna.
2: Ugye a Magyar Rádió énekkara és a Magyar Rádió gyermekkórusa ezen az esten együtt énekel, a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszik. Hogyan oszlanak meg ezek a kórusok?
3: Az volt az alapvető ideám, hogy ezt a több kórusosságot minél több színűbben tudjuk megmutatni. Tehát lesz például rögtön az első mű, amely kizárólag ez az egy mű lesz Johann Sebastian Bach tollából, ez az 50-es kantát, aminek az a különlegessége, hogy csak egyetlen egy tétel, ez egy Szent Mihály napi bibliai idézetre íródott. Ugye valószínűleg ez is egy teljes kantáta volt, de aztán a többi tétele meg sem is, csak ez az első nyitókórus tétel maradt meg, és Bachnál egyébként már nem annyira jellemző ez a két kórusosság a kantátáit illetően, de ez mégis, mivel ez egy János jelenésekből vett apokaliptikus idézett szöveg, ezért úgy gondolta, hogy akkor ezzel próbálja teljesíteni a hangzást, hogy két kórus található benne. Aztán van Johann Christoph Bachtól, akit Bach a legjobb zeneszerzőnek tartott a családban, egy kétkórusos motetta, ez éppen a karácsonyi motetta, a Vom Himmel hoch der König herre, egy korál fantázia, mindegyik versszakot egy picit átfogalmazva, de kétkórusos technikával zenésítette meg a zeneszerző. Aztán jön, bejátszom ugye a Magyar Rádió gyermekkórusát is, hiszen lesz majd a Johann Bachtól, ő a legkorábbi szerző az összes közül, egy kétkórusos motetta, ami tulajdonképpen sokkal egyszerűbb zenei anyagot használ, mint az előbb említett két szerző, de pont ezért, hogy ebben a korszakban még ezek az alapharmóniáknak az egymás után fűzéséből olyan fantasztikusan érdekes hangzásokat, folyamatokat tudott szülni, ami miatt nagyon érdekes, és ezt tesszük még érdekesebbé, hogy az egyik kórus az a Magyar Rádió gyermekkórus lesz, a másik kórus meg a Magyar Rádió énekkara lesz. És az utolsó ilyen kétkórusos művünk pedig ez a ugyancsak Johann Christoph Bachtól, ez az SR Hubsichein Streit kezdetű, ami annyira fontos darab volt, hogy a Bach ezt előadta Lipcsében, és az újságok megírták, hogy Johann Sebastian Bach micsoda fantasztikus művet adott elő, melyben 4 trombita volt, és több kórus, és hogy a valamelyik elődjétől származik. Úgyhogy ebben meg ugye, ami nagyon érdekes, ez a bizonyos 4 trombitának a használata, amely ezt a harcot, ugye, hogy Mihály Arkangyal ugye legyőzi a sátán, ezt a harcot jeleníti majd meg.
2: Ez a koncert a Magyar Rádió művészeti együtteseinek Anno Sacri bérletében csendül fel. Téged annak idején mikor ragadt magával a barokk muzsika?
3: Ez egy jó kérdés, és van rá konkrét válaszom. 8-os voltam az általános iskolában, amikor egyszer ilyen tavasszal sugározta a Bartók Rádió a John Elliott Gardiner féle János Passió, Bach János Passió felvételt, amit akkor én a Magnó kazettámra fölvettem, és hát az a mű volt, ami magával ragadott tulajdonképpen, és azt mondta, hogy hát ez a barokk zene, és csak így, és annyira izgalmas és drámai volt nekem, ugye annélkül, hogy a kottát vagy bármit ismertem volna, annyira megfogott, hogy elkezdtem foglalkozni behatóbban Johann Sebastian Bach műveivel, mert azt gondoltam, hogyha Bach egy ilyen fantasztikusan jó művet tudott írni, és van még ezen kívül 1079 műve, akkor biztos a többi is ugyanilyen jó kell legyen. És akkor kezdtem el egyesével szisztematikusan gyűjteni a Bach kantátákat.

A Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek előadása az Anosakri Barokkestek sorozatban május 16-án szombaton este 8 órakor lesz a Mátyás templomban, és mivel ott is a Bach család művei szólalnak meg, mi is Bach zenéjét hallgattuk. A 6. kantát, a nyitókórusát Zemlényi Eszter, Dimitri Szinkovszki, Szigetvári Dávid és Cser Péter énekelte. A Magyar Rádió énekkarát, gyermekkórusát és szimfonikus zenekarát Dinyés Soma vezényelte. Most következzék Florian Leopold Gassmann B-dur kvintettje oboára és vonos négyesre, a mű első tételét halljuk Lencsés Lajos és a Szigeti Kvartett előadásában.

Florian Leopold Gassmann oboára és vonos négyesre írt B-dur kvintettjének első tételét Lencsés Lajos és a Szigeti Kvartett játszotta. Most pedig a Hamupipőke nyitányát hallgatjuk, Rossini operájának részletét a Filharmonia zenekar élén. Carlo Maria Giulini vezényli.

0: Gioachino Rossini Hamupipőke című operájának nyitányát hallottuk. A Filharmonia zenekart Carlo Maria Giulini vezényelte.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
3: Várja Önt is az MRM legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Fél 11 van, vagyis elérkeztünk a délelőtti játékhoz. Mondom is a nyereményeket, ezúttal 4 előadás és egy tárgynyeremény, szóval jó sok lehetőségünk van. Figyeljen mindenki a dátumokra, hogy mindenki azt válassza, ami a legmegfelelőbb neki. Május 17-én vasárnap este 7:30-kor a Pesti Vigadó dísztermében lesz az első előadás, Oboa Fesztivál magyar művekből. Egy kicsit korábban hallottuk éppen Lencsés Lajos oboa művész játékát. Hát ő ezen a koncerten ezúttal nem hangszerrel lép színpadra, hanem műsorvezetőként kalauzolja a közönséget. És tekintettel arra, hogy mennyit tud a hangszerről és a zenéről, nagyon izgalmas lesz minden bizonnyal ez a kalauzolás a közönség számára ezen az estén, és mellette természetesen kiváló művészek lépnek színpadra. Május 17-én vasárnap este 7:30-kor a Pesti Vigadó dísztermében. Ugyancsak május 17-én vasárnap lesz a következő előadás. Este 7:30-kor a Nemzeti Táncszínházban Prelude címmel a táncművészek, zongoraművész és színművész segítségével Erik Satie világába utazhat a közönség. Mert hogy, ahogy ők is írják zeneműveit, sokszor és sok helyen hallhatjuk, de az életéről nem mindig ez esik túl sok szó, úgyhogy ezt próbálja egy kicsit felderíteni, bemutatni ez az előadás. Május 17-én, vasárnap este 7:30-kor a Nemzeti Táncszínházban. Május 18-a hétfő, a következő előadás napja, este 7 órakor az Istenhegyi Szent László házban Ránki Fülöp várja közönségét Schubert 860-as D-dur szonátájával és Liszt H-moll szonátájával. Ez a két mű szólal meg a koncerten május 18-án hétfőn este 7 órakor az Istenhegyi Szent László házban Ránki Fülöp estjén. És még egy koncert május 21-én csütörtökön, este 8 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc termében folytatódik a világjáró művészeink sorozat. Ezúttal dalestre invitáljuk a közönséget. Csővári Csilla énekel és Lajkó István zongorázik. Ez május 21-e csütörtök, este 8 óra Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc terem. Az előadások mellett egy tárgyereményünk is van, ez pedig a Magyar Rádió gyermekkórusának albuma, abból az időszakból, amikor Reményi János, Tész Gabriella és Igó Lenke vezényelte az együttest. Ezekért lehet gondolkodni, és a zenei javaslatok is jöhetnek, mondom a kérdést. Igor Stravinsky egyik balettjétől indulunk, amelynek zenéjét maga a zeneszerző dolgozta fel további művek formájában. 1925-ben elkészült a Suite Giambattista Pergolesi témái, töredékei és darabjai alapján, 1932-33-ban pedig az olasz Suite hegedűre és zongorára, majd az olasz Suite cellóra és zongorára. A kérdés az, hogy melyik az a Stravinsky balett, amelynek témáihoz Pergolesi zenéje adta az alapot, és a történet a dél-olasz és leginkább a nápolyi népszínházakhoz vezet. A válaszokat SMS-ben a 0630303160-as számra, e-mailben pedig a muzsikáló délelőtt kukacradio.hu címre várom, és amíg megírják a tippeket, a cselló zongora szvitből hallunk részleteket. Tehát melyik az a Stravinsky balett, amelynek témáihoz Pergolesi zenéje adta az alapot, és a történet a dél-olasz, talán leginkább tényleg a nápolyi népszínházakhoz vezet. Melyik darab lehet ez?

sok válasz és sok helyes válasz érkezett, hogy melyik is lehet az a Stravinsky balett, amelynek témáihoz Pergolesi zenéje adta az alapot, és a balett története a dél-olasz és ezen belül leginkább a nápolyi népszínházakhoz vezet. Néhányan írták a Petruskát, ez is egy nagyon híres balett, és ez is színházakhoz vezet valóban, de azért Petruska történetét sok helyen nem elsősorban Itáliában dolgozták fel, és főleg a balettban nem szerepel Pergolesi zenéje, az ott tiszta Stravinsky. Pergolesi dallamai a Pulcinellában jelennek meg, és ez volt így a helyes válasz, és közben az olasz szvit a Pulcinella című balettből, hivatalos című műből hallottunk részletet, az első bevezetés, második szerenát, harmadik ária és negyedik tarantella tétel szólt, Misa Majszki játszott csellón és Márta Árgerics zongorázott. Lássuk a nyerteseket, a jegyeket és a tárgyereményt. Neményi Marian, Pap Anett, Tamás Marianna, Mázi Gábor és Nikodém Nóra nyerte. Zenei ajándékokkal pedig férfiak gazdagítják most a műsort, Strejt Gábor, Dr. Janka Gábor és Antosik Ferenc. Kezdhetjük is Strejt Gábor a zümmögő kórust. Szeretné hallani, és talán mások is, Puccini Pillangó kisasszonyának részletét. A bécsi filharmonikusok ének és zenekarát halljuk, Herbert von Karajan vezényel.

Ez volt a Zümmögő kórus Puccini Pillangó kisasszony című operájának második felvonásából. A bécsi filharmonikusok énekes zenekarát Herbert von Karajan vezényelte. Dr. Janka Gábor kérésére a zongora következik, és a Dr. Gradus ad Parnassum Claude Debussy gyermekkuckójának első tétele Philippe Entremont zongorázik.

Ő volt dr. Gradus ad Parnassum, Claude Debussy gyermekkuckójának első tételében, Philipp Antremont zongorázott. Antosik Ferenctől meg megint egy különlegességet kaptunk, köszönöm szépen. Wojciech Kilár Orava című darabját hallgatjuk a lengyel kamarazenekartól. Oravát magyarul árvaként fordítjuk, és egy történelmi tájegységről van szó Közép-Európában. Észak-Szlovákia és Dél-Lengyelország határán az Árva folyó völgyében fekszik, és ezt a vidéket, ezt a tájat mutatja be a zene. Wojciech Kilár szimfonikus költeménye. Hallgassuk a lengyel kamarazenekart, Wojciech Michniewski vezényel.

0: Az Orava, az Árva folyó környéke is gyönyörű, de az sem volt rossz, ahol a bemutatót tartották ebből a műből. Zakopanéban volt az első előadás 1986. március 10-én, és akkor is ugyanez a felállás lépett színpadra. A lengyel kamarazenekar játszotta a bemutatót Wojciech Michniewski vezényletével, és őket hallottuk most is. Wojciech Kilár Orava című szimfonikus költeménye szólt. Nagyon szépen köszönöm minden kedves hallgatónknak a mai játékot is, a hétvégén pedig gyűjthetjük a következő zenei javaslatokat. Hétfőn folytatjuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 3 perccel 11 óra után Edvard Grieg Peer-Gynt szvitjéből szól Anitra tánca. A Birminghami Szimfonikus Zenekart Sakari Oramo vezénylik.

Edvard Grieg Per Gynt szvitjéből hallottuk Anitra táncát, a Birminghami Szimfonikus Zenekart Szakari Oramo vezényelte. Telemann három trombitára írt B-dur koncertójának első tétele következik most, mindhárom szólamot Wynton Marsalis játsza, és mellette az angol kamarazenekart halljuk.

Telemann három trombitára írt B-dur koncertójának első tételét hallottuk, mindhárom szólamot Vinton Marsalis játszotta, és mellette az angol kamarazenekar működött közre. Egy gyönyörű hang és egy gyönyörű ária következik most. Ruggiero Leoncavallo Bajadzók című operájából halljuk a madárdalt, Orosz Júlia énekel, a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarát Komor Vilmos vezényli.

Orosz Júlia énekelte Leon Cavallo madárdalát, most pedig Vásári Tamás szólójával hallgatjuk Rachmaninov második C-moll zongora versenyének első tételét. A londoni szimfonikus zenekart Jurij Aronovics vezényli.

0: Rachmaninov második zongora versenyének első tételét Vásári Tamás szólójával hallottuk, a londoni szimfonikus zenekar játszott, és ezzel ér véget mai műsorunk. Köszönjük, hogy velünk tartottak.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Az év zeneszerzője Madarász Iván. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. A szimfonikus muzsika után Konstantin Kreml énekel. A német bariton az operák mellett már diákkorában is megszerette a dalokat. Most bő repertoáriából Schubert műveit adja elő egy februári madridi felvételről. Schubert dalok. Ma 20 óra 39 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Énekelj velünk!
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Műsorunk mai vendége Nemes József, a Laudícia kórus család karnagya, a debreceni Szent Efrém görögkatolikus művészeti iskola énekzene tanára, aki a napokban vehette át a MOL Új Európa Alapítvány mesterem díját.

0: Sokan említik, hogy a kórus család zenéje egy varázslat. Ugye ez a varázslat éppen 20 esztendeje indult, sőt, valószínűleg még tovább vezethetjük vissza, hiszen a Szent Efrém görögkatolikus általános iskola jogelődjében, az egykori Bányai Júlia általános iskolában kezdted annak idején a tanulmányaidat, ahova tulajdonképpen hazaérkeztél 20 évvel ezelőtt. Ha a Laudícia kórus család zenéje egy varázslat, akkor te egy varázsló vagy.
1: Szerintem a varázslat része vagyok. Azt hiszem, a varázslat abban rejlik, hogy nagyon szeretjük csinálni, amit csinálunk, és ez nagyon hallatszódik. És ez nem feltétlenül minőségi kérdés, hanem egyszerűen ilyen atmoszféra. Én azt gondolom, hogy a Laudíciát mindig körbelengi valami báj, és hát ez valószínűleg nem belőlem származik, hanem a kórustagokból. Olyan jó együtt lenni, és olyan szeretettel csináljuk, amit csinálunk, szóval, hogy tényleg nem kötelező, és nem valamiféle nyomás eredménye ez, hanem mindenki abból a szeretetből táplálkozik, amit ez a kórusban éneklés nyújt neki, és én azt hiszem, hogy ez hallatszódik kifelé.
0: Te ezt mikor érezted meg először? Ugye sokan tudják rólad, hogy nem csak a kórus próbákon énekelsz, hanem a nap minden szakaszában, utcán, bárhol legyél.
1: Igen, nem tudom elképzelni, hogy zene nélkül hogy lehet létezni, tehát nagyon kevés időt bírok ki anélkül, hogy valami ne szóljon a háttérben, vagy konkrétan az aktív figyelmem mellett. Szerintem gyerekkoromból. Én annyira szerettem kóruson ülni, én annyira szerettem ezt a közösséget. Szerettem, hogy egy közösség része vagyok. Szerettem érzelmileg megélni a pillanatot, szerettem a saját fájdalmaimat, vagy az örömemet kiénekelni. És akkor így sose felejtel, voltak ilyen ikonikus dolgok, Kocsár Miklós, Miséből egy Agnus Deit énekeltünk, és én emlékszem, hogy így a legapróbb sejtjeimig hatolt, és akkor az aktuális problémáimra kaptam belőle választ. Fura volt, de a zene nekem megküzdési stratégia is volt. Szerintem ilyen atomjaimra szedett, és a mai napig így van, ez nem változott. Szóval ez a két dolog, hogy a zene meg a közösség, ez a kettő együtt, és ugye a kórusban ezt mind a kettőt meg lehet kapni, úgyhogy win-win.
0: Említettük, hogy éppen 20 esztendeje dolgozol karnagyként. Karnagyként a kórus éneklés, az, hogy beállj egy kórusba, az mennyiben hiányzik? Úgy tudom, hogy nemrég például a Puccini Bohém életben énekeltél a Csokonai Színházban.
1: Igen, hát az

0: Nagyon jó volt.
1: Hiányzik egyébként, és főleg azért, mert azokkal a srácokkal, akiket vezényelek, nagyon jó együtt énekelni. Szóval velük bármilyen módon jó együtt lenni. Karnagyként, kórus énekes társukként is nagyon jó együtt lenni. És annak idején egyébként a bohém életben is többek között ezért álltam be. Én nagyon-nagyon szeretem gyerekkori barátom a kórusban az egyik tag, Simon Balázs, és kérdeztem, hogy van-e kedve a basszusba beáll, és félig viccesen mondta, hogy beáll, hogyha én is. És akkor én ezt egy ilyen kihívásnak vettem, és akkor mondtam, hogy jó, akkor beállok én is. És aztán beálltam, és most már igazán hálás vagyok neki, hogy ezt akkor rám tette, mert jót tett velem. Remélem magával is, bár kevésszer álltunk egymás mellett a színpadon, de nagyon jó volt újra együtt énekelni, hiszen gyerekként adatott meg ez nekünk utoljára, hiszen ugyanabban a kórusban együtt énekeltünk, szóval csuda jó élmény volt.
2: Ugye a gyerekek a Laudícia kórus családból sokszor van, hogy a Csokonai Színházban is énekelnek, akár a János Vitézben, említettük az imént a bohém életet. Ez mi mindent ad számukra? Te hogy látod karnagyként?
1: Én nagyon elfogult vagyok ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy egy ilyen lehetőség egy gyereknek elképesztő sok mindent képes adni. Szerintem egy zárkózott gyereknek lehetőséget ad önmaga megvalósítására, hogy egy picit meglássa, hogy jelmezbe bújva is meg lehet magamat mutatni, és közben meg mégsem árulok el magamról sok mindent. A gyerekeknek ez játszótér. Díszletek között szaladgálni, énekelni, feladatokat kell végrehajtani, a rendező kitalál valamit, azt utána meg kell csinálni, és azért például mondjuk a bohém életben vagy a Carmenben is rossz utca gyerekeket kell játszani. Hát néhány jól fésült gyereknek ez iszonyú nehéz, hogy kilépni a saját komfortzónából és valamilyen másmilyennek lenni. Volt persze olyan, akinek nem okozott ez gondot, vásod gyereket játszani, de volt olyan, akinek ezzel komolyan meggyűlt a baja. Vagy megtanulnak például mozgás közben tisztán intonálni. Nyilván a hétköznapi életben nem sok gyakorlati haszna van, de egyébként abban a tekintetben mindenféleképpen, hogy megtanulja megosztani a figyelmét. Megtanulják a munkabecsületét, én ebben is nagyon hiszek, hiszen fizetést kapnak érte, vagy legalábbis támogatást, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, szóval, hogy mindenféleképpen megtanulja azt, hogy ez egy kötelesség, el kell végezni a munkát, és meg kell csinálni jól, és közben meg nem baj, ha jól is érzem magam benne. És most valószínűleg csak a jéghegy csúcsát mondtam el, de szerintem ennél sokrétűbb egyébként az a fajta előny, amivel egy ilyen együttműködés jár.
2: Június 12-én este 6 órakor csendül fel a Kölcsei Központban a Laudícia kórus család hagyományos nagyszabású zárókoncertje. Említem, hogy hagyományos, de mégis minden évben kicsit más. Hogyan alakul ez tulajdonképpen évről évre?
1: Mindig megvan a dolgoknak egy rendje, ugye az iskola összes együttese ilyenkor a színpadra áll, úgyhogy az alsós kórus a Szivárvány gyermekkel is színpadra fog állni, most ezúttal Szikszai Patrik egy fiatal karnagy vezetésével. A váza az, hogy bemutatkoznak az elsősök, hogy egész évben mit tanultak, utána az alsós kórus, a negyedikesek elbúcsúznak a Szivárvány kórustól, hiszen jövőre velem lesznek már a Laudíciában, utána a Laudícia a gyerekkar, nyolcadikosok búcsúznak a gyerekkartól, aztán vegyeskar, és mindig nagyon ragaszkodom hozzá, hogy legyen egy összkari éneklés a végén. Ezek a szigorú keretek, és ebben aztán tényleg nagyon sokrétűen szoktuk megoldani. Tehát például ezek az osztályszintű bemutatkozások vagy búcsúzások, ezekben mindig igyekszünk valami kis különlegességet, vagy valami kis fűszer csempészni, ami nem egy ilyen klasszikus kórus megnyilvánulás, hanem igényezzene, de mégis valamilyen más köntösben, másképpen. Idén sem lesz ez máshogy, úgyhogy szerintem idén is nagyon izgalmas dolgokkal készülünk. Meg tulajdonképpen ez egy lenyomata az egész éves munkánknak, meg lenyomata az előttünk álló feladatoknak is.
2: És milyen feladatok állnak előttetek, hogyha egy kicsit a jövőbe is tekintünk?
1: A Bartók Béla Nemzetközi Kórus versenyen fogunk bemutatókat tartani, Szalai Katalin és Zombola Péter műveit fogjuk bemutatni, július 3-án este 7 órától a Kölcsei Központban, aztán augusztusban várhatóan 14-15-16-án a Kolozsvári Egyházzenei Fesztiválon fogunk közreműködni a gyerekkarral.
2: Ez az Egyházzenei Biennálé.
1: Így van. Ezen fogunk közreműködni a gyerekkarral, ezt is nagyon-nagyon várjuk, mert nagyon izgalmas és szép felkérés ez is. És aztán szeptember elején Olaszországba, Chiarába fog menni. Ha jól csalódom az egész Laudícia kórus család, tehát 150-en valószínűleg megtámadjuk ezt a kis olasz városkát. Egy első nemzetközi kórus verseny lesz. Enrico Mieroma egy nagyon neves olasz karnagy, a művészeti vezetője ennek a versenynek, és ő hívta ezt életre, és ő szólt nekem, hogy szeretnék ezt nagyon erősen kezdeni, és hogy mit szólnék hozzá, ha mennénk, és nagyon-nagyon tetszik a koncepció, amit kidolgozott, úgyhogy örömmel vágunk ebbe bele. Na és aztán elképesztő feladatok várnak ránk az év végén, hiszen november 29-én a MÜPÁ-ban

0: Tóth Péter kórusművét a Laudícia gyermekkar énekelte, magazinunk vendége Nemes József vezényelt. A felvétel 2012. július 28-án készült a Bartók Béla 25. nemzetközi kórusversenyen, a Kölcsei Központ nagy termében, Debrecenben. Említetted a Bartók Béla nemzetközi kórusversenyt, melyen ősbemutatókat énekel a Laudícia gyermekkar hagyományosan. És ha már a nemzetközi kórusverseny, tulajdonképpen mesébe illő történet a te történeted, hiszen a mostani iskolád, a Szent Efrém Görögkatolikus Általános Iskola jogelődjében, a Bányai Júlia Általános Iskolában tanultál, éppen 20 esztendeje dolgozol karnagyként, és 2024-től a Bartók Béla nemzetközi kórusverseny igazgatója lehetsz. Ugye 30 esztendővel ezelőtt azon a színpadon énekeltél versenyzőként, amit most egy kicsit más oldalról látsz, érzel. Benned is ilyen mesés történet érzetet kelt, vagy csak ez így kívülről látszik így? Nem, ez az út.
1: Nem, ez belülről is így van. Hát azért ennél nagyobb ajándékot, vagy lehetőséget kapni azért nagyon nehéz lenne. Szóval ez az, hogy megtisztelő, az nem is igazán fejezi ki azt, amit gondolok. Nem reméltem, hogy lesz ilyen lehetőség az életemben, hogy tehetek ezért a nemzetközi kórusversenyért, meg a hazai kórus életért azáltal, hogy ezt a versenyt kollégáimmal együtt próbáljuk ugyanott tartani, ahova való, és ahova az elődeim elvezették ezt a versenyt. Azt gondolom, hogy ez elképesztően nagy kihívás, meg hatalmas felelősség is, és én nagyon jó szívvel állok ez elé a feladat elé, mert úgy érzem, hogy én kaptam annyit ettől a versenytől, hogy épp itt az ideje, hogy visszaadjak ebből valamit, úgyhogy én ezt egy elképesztően fontos kötelességemnek és elhivatásnak érzem, hogy ezért tegyek.
0: Misszió?
1: Nekem ez abszolút az. És azt hiszem, Kocsis Holper Zoltánnak és Török Ágnesnek is, a Művészeti Bizottság tagjainak is ugyanilyen szívügye ez, és azt hiszem, hogy ez a verseny ettől ennyire élő, és szerintem minden a verseny hátterében dolgozó, munkálkodó embernek ugyanennyire szívügye, és szerintem ugyanezt lehet érezni a versenyen is, hogy ez nem egy feladat mindannyiunknak, hanem a szívügyünk is egyben, és hogy szerintem ez érződik.

0: Kodály Zoltán Pünkösdölő című kórusművéből szólt a részlet. A felvétel 2024. augusztus 2-án készült a Bartók Béla 29. nemzetközi kórusversenyen a Kölcsei Központ nagy termében. A Laudícia gyermekkart műsorunk vendége Nemes József vezényelte. Az elmúlt évtizedekben, években a Laudícia kórus családdal is több nemzetközi megmérettetésen is részt vehettetek. Gondolom többször szóba kerül a gyerekekkel is, visszaemlékeztek erre, főleg, hogyha így a Bartók Béla nemzetközi kórus verseny előtt próbáltok, beszélgettek, melyek azok, amikre leginkább szívesen emlékeztek, nemzetközi színterek?
1: Most talán a legfrissebb, a Várnai nemzetközi kórus verseny, ahol szeptemberben voltunk, azt most még mindig ilyen nagyon-nagyon jó szívvel emlegetjük. Érdekes, hogy a gyerekek azt mondják, hogy a felkészülés sokszor jobb, mint maga a verseny, és nem azért, mert azok rosszul telnének el, hanem olyankor mindig nagyon intenzíven próbálunk, és másfél-két hetet bent vagyunk a suliba, tulajdonképpen reggeltől estig, és a próbák között együtt vagyunk, beszélgetünk, együtt eszünk, fagyizunk, ha nagyon jó meleg van. Szóval, hogy mindegyikre nagyon szívesen emlékszünk, most nyilván a Várnai nagyon élénken él a emlékezetünkben, ugye a gyerekkari kategóriát megnyervén indultunk a nagydíjért, ahol aztán az indonéz kórus lett az első, és hát kiderült, hogy mi lettünk a másodikok. Ugye ezt akkor mondják el, hogy ha az első helyezett kórus nem tudja vállalni az Európa-díjon való részvételt, akkor tudja a második, hogy akkor ő lesz behívva, úgyhogy ilyenkor elmondják ezt nekünk. Abban a pillanatban azt éreztem, hogy lehet jobb lett volna, ha nem tudjuk, hogy csak egy hajszállal maradtunk le nagydíjról, de így utólag már, mikor eltelt azért jó pár hónap, akkor úgy gondolok erre vissza, hogy azt az élményt soha nem fogom elfelejteni, szóval hihetetlen élmény gyerekeket csillogó szemmel egy versenyen látni, énekelni, és közben nem a verseny súlya nyomja őket agyon, hanem ott valami elképesztő szárnyalás van, és az megfizethetetlen. És akkor utána este ott ülünk, és akkor beszélgetünk, és megbeszéljük, hogy a fene egye meg ez az indonéz kórus tényleg milyen jó, és hogy milyen jó volt. Szóval hogy úgy azért másodiknak lenni, hogy egy csoda jó kórus lett az első, úgy azért az nagyon jó érzés, és nyilván átalakulnak ezek az érzések viszonylag hamar az első csalódottságból, utána már az ember azért tudja ezt objektíven és reálisan nézni, és akkor ott este erre mindig szoktam gondot fordítani, hogy ott lementünk a szálláson, ott kiültünk, aztán együtt voltunk, egy szálláson voltunk, az olasz kórus, a Lorenzo Donatiék voltak ott, nyilván őket ismerjük már, akkor az indonéz kórus is ott volt, és akkor ebből lett egy ilyen tök jó beszélgetés, szóval, hogy az egésznek van egy ilyen hangulata, amit szerintem nem lehet nagyon jól elmesélni, hanem így benne kell ehhez lenni, és azt látom, hogy ezek a gyerekek visszavágynak, és nem feltétlenül Várnába, hanem hogy csak menjünk és csináljunk valamit, mert...
0: Szeretnek versenyezni?
1: Nagyon, és azt látom, hogy megtanultak másodiknak lenni, vagy harmadiknak lenni, megtanultak győzni, és megtanulták alázattal elviselni a kvázi vereséget. Én a második helyet sem tekintem annak, és megtanulták alázattal elviselni a győzelmet, és az is nehéz egyébként, szerintem ahhoz is nagyon jó embernek kell lenni, nagyon komoly tartása kell legyen egy embernek elviselni a győzelmet, alázattal, méltósággal, meg tudni, hogy az egy aktuális pillanat eredménye, és nekem nagyon sokszor mondták, hogy attól nincs olcsóbb kenyér, és nem engednek előre a sorba, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy méltóság és alázat, szóval szerintem nagyon-nagyon fontos.
0: Említetted, hogy 150 kisdiák tulajdonképpen a Laudícia kórus család tagja, most ennyien is énekeltek ugye a Kölcsei Központban június 12-én a hagyományos évzáró koncerten. És a versenyekről beszélgettünk, ilyenkor mennyiben vagy előre tervező, mennyiben látod előre az elkövetkező 1, 2, 3, 5 évet, hogy milyen versenyekre szeretnéd elvinni a kórust, kórus család egy-egy tagját, mit szeretnél elérni 2 év múlva, 5 év múlva, 10 év múlva, beszélünk itt 20 éves távlatban.
1: Valamennyire igen, tehát én nagyon szeretek előre tervezni, és aztán persze az élet meg átírja ezt. Tehát, hogy a vegyes kar tekintetében, ahol azért nagyon nagy a fluktuáció, szóval ha valaki elköltözik mondjuk Budapestre, mert itt tanul tovább, akkor rá nem tudok számítani a kórusban tovább, vagy a gyerekkarban, ahol minden évben kimegy egy csuda jó 8. és bejön egy csuda jó 5., de szegények még küzdenek azzal is, hogy a kottát ne így, hanem úgy tartsák, szóval, hogy az minden évben egy új munka. Persze látok előre, mondjuk a gyerekkarnál nagyon fontos, hogy lássam, hogy milyen a 4., a 3., és annak tükrében kell eldöntenem, hogy milyen versenyeket és milyen célokat tűzök ki magunk elé, és a vegyes karnál is van ez egyébként. Látom, hogy például most nem fog annyi tenorbasszus bejönni, tehát valahogy muszáj vagyok megtartani azokat, akik ott vannak. Ez egy állandó tervezés, ez egy állandó előre gondolkodást igényel, és aztán, ha az élet megdob valami mást, akkor majd ahhoz megpróbálunk igazodni, és megpróbáljuk abból kihozni a legtöbbet, ami éppen van. Én azt gondolom, hogy nagyfokú rugalmasságra van tőlem is szükség ahhoz, hogy mindig jól tudjunk egyet előrelépni, meg egy nagyon precíz tervezésre is van szükség, szóval a kettő együtt talán úgy a legbiztosabb.
0: Vannak előtted példaképek? Ugye régebben beszéltük, ugye, hogy Nyíregyházáról érkeztél. Ott van például a Kántémusz kórus család, az Aurin kórus család, fölépült ez a csoda Debrecenben a Laudícia kórus család. Tudtok egymástól tanulni?
1: Hogyne, én mindenképp tudok az említettektől tanulni. Természetes, hogy a Kántémusz kórus családot, vagy akár az Aurin kórus családot is olyan tisztelettel néztem már gyerek is, hogy arról tényleg csak szuperlatívoszokban lehet beszélni, és hát az ember nem is biztos, hogy meri magát, mondjuk az előbb említettekkel egy sorban említeni, de mindenféleképpen figyelem az ő munkásságukat természetesen, és megpróbálom a legjobb dolgokat átemelni, hiszen azt gondolom, hogy ér a jó dolgokat átültetni, hiszen így fejlődik mindenki, és abban bízom, hogy majd egyszer mi is mintái leszünk valakinek. És persze a nemzetközi kórus életből is igyekszem meríteni. Nagyon sok izgalmas projekttel találkoztam már, nagyon sok olyan kórus családot ismertem meg, akik szerkezetileg, szakmailag és egyéb szempontokból másképp működnek, de van legalább gondolkodásra érdemes része a munkájuknak, amit mindenképp meg kellene fontolni, hogy mondjuk hogy ültetjük át a mi mindennapi életünkbe. Csak egy nagyon egyszerű példát mondok, voltunk a Veszna gyerekkarnál Moszkvában, és akkor ott láttam azt, hogy a Ponomariovnak, aki ezt a Vesznát alapította, az volt az elképzelése, hogy nem lehet az intézménybe belépni utcai cipőbe, mert hogy ne hozzuk be a városmocskát, itt mi hiszünk abban a tisztaságban, amit mi itt megteremtünk, ezért ott a bejárat mellett vannak szekrények, és mindenki kicserél a cipőit. Szülő, diák, tanár, mindenkinek kötelező, és amikor egyeztettünk, akkor nekünk szóltak előre, hogy vigyünk cserecipőt, mert nem fogunk tudni bemenni. És ez annyira szöget ütött a fejembe, ez talán ennyire nem akarom szélsőséges, és nem emeltem át, de van egy próbatermünk, és én is úgy döntöttem, hogy a dobogóra, amit egyébként leszőnyegeztünk, nem lehet utcai cipőben belépni, ha mezitláb, ha egy mamuszban akar ott ülni, legyen otthonos és kényelmes. Én ebből azt emeltem át például, hogy érezze magát otthon a gyerek, meg a kórustag. Szóval, hogy ilyen dolgokat igyekszem ellesni. Most ez nem konkrét szakmai kérdés, de talán jól jellemzi, hogy mindenhonnan igyekszem a legjobb dolgokat átemelni.
0: Lesz-e idén is nyári tábor, közös tábor?
1: Lesz, el is felejtettem mondani. Ugye tavaly kimaradt, mert tavaly született a kislányom, és szerettem volna minél több időt vele együtt tölteni, és igyekeztem a nyárból kivenni azokat a programokat, amik beáldozhatóak, ha szabad ilyen csúnya szóval kifejezni, és akkor így sajnos a kórustábor lett az áldozat, de akkor megígértem a kórusnak, hogy csak ez erre az egy évre szól, mert idén már elég nagy a kislányom ahhoz, hogy velünk tartson ebbe a táborba.
0: Elég nagy, tehát 2 éves?
1: Másfél éves, és szerintem lesz ott 90 potenciális babysitter, aki majd fog rá tudni vigyázni. Megyünk abszolút tiszaszüllősre, és a megszokott módon, és a megszokott boldogsággal fogunk ott egy hetet eltölteni együtt.
0: Hogyan néz ki egy ilyen tábor, ha egy kicsit megosztasz pár titkot a hallgatókkal is?
1: Nincs ott semmi titok. Átgurulunk 2 busszal, megszálljuk ezt a táborhelyiséget. Egyébként ez egy ilyen nagyon eldugott helyen van, nem tudnak sehova elcsatangolni a gyerekek, mert nincs semmi a környéken. Ennek nagyon örülök egyébként. Viszont ott minden adott ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Medence van, tudunk próbálni, este filmet nézni. Szóval úgy néz ki a dolog, hogy reggel felkelünk, megreggelizünk, utána próbálunk egyet, délután csendes pihi, mindig őrült meleg van, és akkor délután fürdés, és akkor aközben egyébként sportprogramok, mindenféle egyéb programokat szoktunk szervezni. Este versenyeket, hol egy karaoke verseny, hol egy sorverseny, hol csak számháborúzunk, de mindig történik valami. Még a verseny elején csapatokat hozok létre, és akkor nekik van olyan feladat, amit minden este csinálni kell, aztán az utolsó este ezeket bemutatjuk, nyilván ezek zenei feladatok. Ezzel is építve ezt a kórus családot, tehát nyilván olyan csoportokat hozok létre, ahol vegyeskaros, gyerekkaros van együtt, és akkor ott abban nagyon jól el tudnak úgy mélyülni, hogy megismerjék egymást, hogy mindenkinek mennyi értéke van. Úgyhogy nagyon vidáman is nagyon jól szokott ezt élni.
0: Fontos a pihenés, a nyári pihenés gyerekeknek, karnagyoknak egyaránt?
1: Szerintem fontos. Ki kell éhezni a zenére. Tehát amit a legjobban szeret az ember, abba is bele lehet egy kicsit fáradni, és ha valaki nem olyan nagyon elvakult, mint én vagyok, annak valószínűleg ez hamarabb megy, de magamon is szoktam érezni ennek a jeleit, és akkor jó egy kicsit eltávolodni ettől, és azt hiszem, hogy a nyári szünet ez egy kiváló alkalom erre, úgyhogy erre mindig odafigyelek, hogy hagyjak elég időt arra, hogy kiéhezzenek újra a kórus zenére, meg hogy én is kiéhezzek rá. Nálam ez napokban mérhető, amikor újra kijelzek, ez karácsonykor szokott nagyon vicces lenni, hogy karácsonykor eldöntöm, hogy most egyáltalán nem dolgozom, na, a két ünnep között nagyon ritka, hogy nincs kóruszene már a fülemen, tehát azért nem olyan könnyű nekem ettől eltávolodni, de hogy fontos, és erre mindig nagyon nagy gondot fordítok. Az a lényeg, hogy már azt halljam, hogy úgy hiányzik már a kórus, akkor már biztos jót csináltunk.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én köszönöm.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Nemes József, a Debreceni Laudícia Kórus család karnagya volt, aki a napokban vehette át a MOL Új Európa Alapítvány Mesterem díját. Felvételeinken Kocsár Miklós, Kodály Zoltán, Tóth Péter és Orbán György művei csendültek fel. A Laudícia gyermekkart Nemes József vezényelte. Műsorunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket. Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti önöket Bánáti Bence. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát. Az épület mindaddig látogatható lesz, amíg szakmai egyeztetés után el nem döntik, milyen funkciót kap, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítéseknek a középületek körül. Szakmai társadalmi egyeztetésen dől el a várban lévő reprezentatív kormányzati épületek sorsa. A rekonstrukcióra 500 és 1000 milliárd forint közötti összeget költött vagy vállalt kötelezettséget az előző kormány, közölte a helyszínen a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy a Nemzeti Hausmann program az elmúlt években minden forrást megkapott, miközben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre és a vasútra soha nem volt elég pénz. A belügyminisztériumban fog dolgozni Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa, jelentette be a tárcavezető. Feladata az állomány, a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz, közölte Pósfai Gábor. Ismét Petőfi Sándor nevét viseli a budaörsi úti laktanya. A bejárat feliratát Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka leplezte le. A tárcavezető, korábbi vezérkari főnök tavaly februárban ígérte meg, hogy a Tisza párt kormányra kerülése esetén a létesítmény visszakapja nevét, amelyet 2023-ban Mária Teréziára változtattak az akkori miniszter Szalai Bobrovnicki Kristóf döntése nyomán. Tovább nőtt a Tisza párt támogatottsága a választás óta. A 21 kutatóközpont májusi felmérése szerint a kormánypártra jelenleg háromszor annyian, a szavazók 69, míg a Fideszre 23%-uk voksolna. A megkérdezettek döntő többsége úgy vélekedett, hogy a kormányváltás után szükség van elszámoltatásra. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan összehangolva irányítja a vízhiány elleni munkát. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság helyettes vezetője a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy a súlyos vízhiány miatt évről évre rosszabb a helyzet. Már 7 balatonnyi vízmennyiség hiányzik a talajból, érzékeltette a problémát Gacsai József. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriát hirdettek meg, a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is jelentkezhetnek. Nagyszabású Viktor Vazarelli életmű kiállítás nyílt a Szépművészeti Múzeumban. A mától látogatható tárlat több mint 140 alkotáson keresztül mutatja be a 120 éve született művész összetett, a látás törvényeit kutató szemléletét. Az új vizuális gondolkodásmódja a művészeten túl a dizájnra, az építészetre és a mindennapi képi kultúrára is hatással volt. Végül pedig a várható időjárásról. Változóan felhős, többfelé napos az idő, csak elszórtan esik az eső. Délután nyugat felől beburul az ég, és országszerte lehetnek záporok, heves zivatarok. Délután 17-25, késő este 10-14 fok várható. A hétvégén borongós, esős idő és néhány fokkal hűvösebb idő jön majd.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Liszt Ferenc Kamarazenekar. Élő zenei élmény felsőfokon. Az új évadban Várdai Istvánnal, Macias Lucas Navarroval, Zitongvánnal és Linus Ruttal 4 koncertes bérlet a Zeneakadémián. Váltsa meg új bérletét már most! További részletek lfkz.hu.
4: Maestro és Capriccio bérlet, Gál Károly zenei esték. 3 izgalmas koncertsorozat az időtálló klasszikusok és a meghökkentő újdonságok szerelmeseinek. A Miskolci Szimfonikus Zenekar 2026-27-es bérletei már kaphatóak a jegypénztárakban és online. Szeretettel várjuk az új évadban is. www.mso.hu.
1: Reklámot hallottak. Sebő. Népzenei műsor Sebő Ferenccel.
5: Szeretettel köszöntöm hallgatóimat. Múlt alkalommal Csóri Sándor 1974-ben írt bevezetőjét ismertettem, mely a Sebő Együttes élő rádióműsora előtt hangzott el. Ebben az írásban időtállóan helyezte el műfajunkat a magasfokú egyházi zenéből kialakult klasszikus műzene és a népzene között. A kiválasztott verset írta, egy egyszerű dallam hintájába ültették tudatosan, aztán meglökték, hadd lengjen, suhanjon, hadd fiatalodjék meg a felnőtt érzelem is, és ne féljen játszani, ami komoly, ami szentséges, ami fennkölt. Különösen József Attila, Nagy László, Széchy Margit modern versei, dalai gazdagodtak új dimenzióval Sebő Ferenc zenei átértelmezésétől. Eddig az idézet. Ma egy kissé bánt, hogy annak a költőnek, aki ilyen világosan látta műfajunkat, mindedig csak egy dalát énekeltem, a Nyenyerést. Ezért aztán kapva kaptam Balogh Júliának, Csóri Sándor özvegyének megtisztelő felkérésén, hogy a nyár folyamán megjelenő válogatott versekből álló Csillagkapu című kötethez CD melléklettel kapcsolt megzenésítéseket készítsek. A kiválasztott szövegekben mindig találtam valami olyan csírát, amely valamelyik karakteres népdaltípust idézte fel emlékezetemben. Ezeket megragadva és szabadon variálva születtek meg a Csóri versekhez idomuló dallamai. Együttesem tagjai Barvics Iván, Perger László, Sóséka és Timár Sára, valamint a közreműködő Halászi Lehel, Király Tamás és Rossa Levente nagy lelkesedéssel és kreativitással segítették életre kelteni a megálmodott dallamokat.

0: róla.
1: Ha hiszitek, ha nem is, volt egy kutyám nekem is, volt egy kutyám nekem is.

0: Csóri Sándor Dalai című műsorunkat hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Sebő Ferenc.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Mai koncert összeállításunk szerkesztői Bolla Milán, Várgedő Anna és Ottmár Dávid nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Elsőként idézzük az Európai Hangversenytermek Szövetsége által szervezett Rising Stars koncertsorozat hangversenyét, Kiorgi Gigasvili zongora művészestjét, amelyet a Fesztivál Színházban rögzítettünk 2025. november 15-én. A fiatal művész először Frédéric Chopin opusz 52-es F-moll balladáját játssza.

Chopin opusz 52-es F-moll balladáját hallottuk Georgi Gigashvili zongoraművész előadásában, aki most az Európai Hangversenytermek Szövetsége felkérésére írt alkotás magyarországi bemutatóját játsza. Natalie Beridze, Holly Atoms című műve szól.

Natalie Beridze Holly Atoms című darabját hallottuk Georgi Gigashvili előadásában, aki most Lili Boulanger zenéjét játssza. A három zongoradarab részletei következnek, az első egy régi kertből, és a második egy tiszta kertből tétel.

Lili Boulanger három zongoradarabja közül az első kettőt hallottuk, az egy régi kertből és egy tiszta kertből tételt, Gyorgi Gigasvili zongorázott. A művész előadásában most Maurice Ravel Tükröződések című műve következik, a tételcímek Éjjeli pillangók, Szomorú madarak, Bárka az óceánon, Alborada del Grazioso és Harangok völgye.

Maurice Ravel Tükröződések című művét hallottuk. A tételcímek Éjjeli pillangók, Szomorú madarak, Bárka az óceánon, Alborada del Gracioso és Harangok völgye. Georgi Gigasvili zongorázott, aki ráadással is készült. Hallgassuk Prokofjev opusz 83-as B-dur szonátájának harmadik tételét.

0: Prokofjev opusz 83-as B-dur szonátájának harmadik tételét Georgi Gigashvili játszotta, akinek koncertjét a Rising Stars koncertsorozat keretében a Műpa Fesztivál Színházban rendezték 2025. november 15-én. A felvétel hangmérnöke Dragon Tamás, zenei rendezője Macz László volt.
1: Műsorajánló. Ma este Anton Bruckner 9. D-moll szimfóniája csendül fel. A búcsú és a halál utáni élet témakörét járja körül a szerző utolsó, befejezetlen remek műve, amit most az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekara szólaltat meg. A karmester Herbert Blumstedt. Misztikus szimfónia ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A kvartett következő műsorában Ludwig van Beethoven 6. Pastorale szimfóniájáról beszélget Katona Márta és három vendége.
2: Süppedékenység.
3: Mint egy fotel, tehát a süppedékenység az egy jó élmény, nem pedig a mocsár is egy süppedékeny dolog, de
2: kevésbé jó.
3: Tehát, hogy van egy ilyesfajta kényelmessége hangás.
2: Igen.
1: Kvartett. Délutáni beszélgetés a zenéről. Szombaton 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Most az Auer vonós négyes hangversenye következik. Ezt az MTA kongresszusi termében rögzítettük 2001. március 29-én. Sipos Gábor és Berentés Zsuzsanna hegedű, Gálfi Csaba brácsa és Takács Ákos Gordonka művész előadásában először szóljon József Haydn zenéje, az opusz 64-es, 4. G-dur vonós 4-es.

Joseph Haydn opus 64-es, negyedik G-dur vonos négyesét hallottuk az Auer vonos négyestől, amelynek előadásában most Félix Mendelssohn Bartholdy opus 12-es, S-dur vonos négyese következik.

0: Félix Mendelssohn Bartholdy Opus 12-es Esztúr vonos négyesét hallottuk az Auer vonos négyes előadásában, amelynek tagjai Sipos Gábor és Berentés Zsuzsanna hegedű, Gálfi Csaba méhegedű és Takács Ákos kordonka művész. A vonos négyes koncertjét az MTA kongresszusi termében rögzítettük 2001. március 29-én. A felvétel hangmérnöke Kuklis Béla, zenei rendezője Ella Péter volt.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: Most pedig Koppenhágába utazunk, a Dán Rádió koncerttermébe, ahol a Dán Nemzeti Szimfonikus Zenekar adott hangversenyt 2026. január 8-án. Az előadásról Szergej Rachmaninov harmadik Ámol szimfóniáját idézzük, a Dán Nemzeti Szimfonikus Zenekart Edward Gardner vezényli.

0: Szergej Rachmaninov harmadik ámol szimfóniáját hallottuk a dán Nemzeti Szimfonikus Zenekar előadásában Edward Gardner vezényletével. Az együttes koncertjét, amelynek részletét hallottuk, Koppenhágában a Dán Rádió koncerttermében rögzítették 2026. január 8-án. Kedves hallgatóink, mai koncertösszeállításunk szerkesztői Bolla Milán, Várgedő Anna és Ottmár Dávid nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Az év zeneszerzője Madarász Iván. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Szombat este a Magyar Rádió gyermekkarának, énekkarának és szimfonikus zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. A koncerten Johann Sebastian Bach és a muzsikus Bach család más tagjainak szebbnél szebb kompozícióit adják elő, Dinnyés Soma irányításával. Élőben kapcsoljuk a Mátyás templomot, szombaton 25 perckor, a Bartók Rádióban. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
2: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Pólyák Adrián nevében is köszönti Önöket Bánáti Bence. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszterrel közösen tartott tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi, szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület nem marad. A Fidesz frakcióvezetője szerint jó döntés, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Gulyás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. Ezt Magyar Péter jelentette be közösségi oldalán. A miniszterelnök kijelentette, arra kérik a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. A Magyar Hang írt arról, hogy a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint 4 billió forintot juttatott a Krausz Ferenc által irányított élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítványnak. A lap beszámolója szerint a finanszírozási szerződést alig 2 hónappal a választások előtt kötötték meg. Visszaemelték a sínre és elvontatták a Gyomaendrődnél tegnap kisiklott vasúti kocsikat, ezt a MÁV vezérigazgatója jelentette be közösségi oldalán. Hegyi Zsolt azt írta, a szakemberek vizsgálják, mikor adhatják vissza a sérült pályát a forgalomnak, és mennyi időre lesz szükség a teljes helyreállításhoz. Hozzátette, a balesetben nem érintett vágány járhatóvá vált, a vonatok a teljes vonalon közlekednek Budapest és Lökösháza között, de késések még előfordulhat. Gyásznap van Kijevben, a tegnapi orosz légitámadásban romba dőlt lakóháznál. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is lerótta kegyeletét. 24 ember, köztük 3 gyermek vesztette életét. A romok alól 30 embert sikerült élve kimenteni. Oroszország 2 nap alatt több mint 1500 drónt és több tucat rakétát indított útnak ukrajnai célpontok felé. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröből, a Dalmácia Zadar és az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, döntő többsége apartmanra szól. A főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Őrizetbe vett a cseh rendőrség tegnap este egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ellopta az egyik népszerű cseh szent koponyáját az egyik észak-csehországi bazilikából. A tolvaj a rendőrség szerint betonba öntötte a szent koponyáját, és azt tervezte, hogy valamelyik folyóba dobja, hogy a szentnek végre nyugalma legyen. A restaurátorok az erekjét jelenleg is próbálják helyreállítani. Országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. A szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8 és 13, napközben 11-20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Várja önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncert szerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
5: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter, sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
6: Liszt Ferenc Kamarazenekar. Élő zenei élmény felsőfokon. Az új évadban Várdai Istvánnal, Mászias Lukász Navarroval, Zitongvánnal és Linus Rottal 4 koncertes bérlet a Zeneakadémián. Váltsa meg új bérletét már most! További részletek lfkz.hu.
7: A világ hangversenyterménynek ünnepelt sztárja Leonidas Kavakos hegedűművész Budapesten ad koncertet. A Cifra Fesztivál különleges estjén a virtuózitás, a szenvedély és a zenei mélység találkozik a Zeneakadémián május 25-én. Műsoron Mozart, Schubert, Sostakovics és Stravinsky művei. Közreműködik Leonidas Kavakos és Enrico Pace. www.cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
8: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Mátyus Otto nevében is. SMS számunk 0630303060. Elektronikus posta címünk muzsikálódélután@radio.hu. Ide írhatnak, ha van kérdésük, észrevételük műsorunkkal vagy a zenékkel kapcsolatban. Remélem, velünk tartanak. Ma is sok szép zenétvel készültünk, és lesznek majd természetesen programajánlók is, több interjút is készítettek kollégáim, és lesz rejtvény is majd szokás szerint 4:30 körül. És Bachal indítjuk a mai délutáni zenehallgatást. A brandenburgi versenyek közül a 3. G-dur brandenburgi verseny 3. tétele szól, az Allegro számomra olyan, mint egy vitaminbomba. Nagyon energikus a zene, és én magam is az leszek tőle. Hallgassuk most a londoni régi zeneakadémia zenekarát.

Johann Sebastian Bach harmadik G-dur brandenburgi versenyéből szólt a harmadik tétel, az Allegro, a londoni régi zeneakadémia zenekara játszott. Opera részlettel folytatjuk most a délutánt. Donizetti Bolein Anna című operájából hallhatjuk az első felvonásból Smeton kavatináját. Smeton, ő a királynő hű apródja, aki egyébként maga is szerelmes Annába. Jennifer Larmor énekli most a kavatinát, a Velszi Nemzeti Opera zenekarát Carlo Rizzi irányítja.

Donizetti Bolein Anna című operájából szólt, Smetón kavatinája az első felvonásból. Jennifer Larmor énekelt, a Velszi Nemzeti Opera zenekarát Carlo Rizzi vezényelte. Egy közlekedési hír a BKK infótól, baleset történt a Hungária körúton az Árpád híd felé a Mogyoródi útnál, torlódásra számítsanak és vezessenek figyelmesen. Kamarazene következik most József Reinbergertől, a szextett menüettételét játssza Gyöngyösi Zoltán fuvolán, Csizmadia Ilona oboán, Klenyán Csaba klarinéton, Cserna Magdolna fagotton, Biziák Gábor kürtön, Csénagy Ildikó zongorán.

József Reinberger szextetjéből szólt a harmadik tétel, a menüet előadta Gyöngyösi Zoltán fuvolán, Csizmadia Ilona oboán, Klenyán Csaba klarinéton, Cserna Magdolna fagotton, Biziák Gábor kürtön és Csénagy Ildikó zongorán. Az egyik Bach fiú, Johann Christian Bach zenéje következik, de ehhez kapcsolódóan hagy ajánljam figyelmükbe egy holnapi koncertünket, a Bach család zenéje. Ez a koncert címe, mottója, a Magyar Rádió művészeti együtteseinek hangversenye lesz ez a Mátyás templomban. Fellép mindhárom együttes, tehát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara, énekkara és gyermekkórusa is. És különlegesség, hogy ezúttal nem a Bach fiúk zenéje csendül fel, hanem Johann Sebastian Bachnál idősebb családtagok zenéi, és talán érdemes azt megemlíteni, hogy a Bach család egyik legnagyobb rajongója éppen Johann Sebastian Bach volt, aki a családjában elsőként elkezdte szisztematikusan gyűjteni rokonai műveit. És ezen a holnapi koncerten felcsendül Johann Sebastian Bach édesapjának unokatestvérének, Johann Christoph Bachnak a zenéje, ő 1642-ben született, aztán az egyik unokatestvér, Johann Ludwig Bach műve, ő 1677-ben született, és a muzsikus család legrégebben élt zeneszerző tagjának, Johann Bachnak az alkotása, és ő 1604-ben született. Tehát Bachnál idősebb, Johann Sebastian Bachnál idősebb családtagok zenéi lesznek hallhatóak. Ez este 8 órakor kezdődik holnap a Mátyás templomban ez a koncert, amit egyébként élőben közvetítünk. Tehát, hogyha valaki nem tud elmenni a helyszínre, akkor a rádión keresztül is hallgathatja. És akkor következik most az egyik Bach fiú, Johann Christian zenéje, a D-dur szimfónia andante tétele. Előadja a Concerto Armonico.

0: Johann Christian Bach D-dur szimfóniájából szólt a második tétel, az Andante, előadta a Concerto Armonico.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Három perccel múlt 3:30, önök a muzsikáló délutánt hallgatják. Közlekedési hírek az útinformtól. Az M0-ás autóút déli szektorán Dígost térségében az M1-es autópálya felé kigyulladt egy autóbusz. A 8-as kilométernél a külső sávot lezárták. A torlódás meghaladta az 5 kilométert. Szintén az M0-áson Dunaharaszti térségében az M1-es felé egy teherautó és egy kamion ütközött össze. A 22-es kilométernél két sáv járható, a torlódás 6 kilométeres. És az M6-os autópályán Ivándárda felé a 34-es erő Ráckeresztúr Ercsi csomópont után kigyulladt egy személyautó, a 34-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom. Vezessenek figyelmesen. Lemezajánló rovatunkban Schubert muzsika szól, az előadó pedig Eric Lou, amerikai zongoraművész lesz, aki 1997-ben született, tehát 29 esztendős, és tavaly 2025-ben ő nyerte a varsói nemzetközi Chopin zongora versenyt, korábban pedig a Líci nemzetközi zongora versenynek is győztese volt, tehát ezek igazán rangos nemzetközi versenyek. Emellett persze más versenyeken is nyert díjakat, de talán ezek a legrangosabbak. Legutóbbi lemezén Schubert impromptúk hallhatóak, ezekből idézzük most a negyediket, az F-molt.

zongorán. Most hallgassuk Sárgúnó Rómeó és Júlia című operájából, Rómeó áriáját a második felvonásból, de ez akkor hallható, amikor Rómeó az éjleple alatt visszaszökik a palotába, a palota kertjébe, és Júlia erkélye alatt fényt lát kiszűrődni a lány ablakán, és hát nem tudván törtöztetni magát, egy csodálatos szerelmi vallomásban tör ki. Jonas Kaufmann énekel a Bajor Állami Operaház zenekarát, Bertrand de Bie vezényli.

Sárgónó Rómeó és Júlia című operájából szólt Rómeó áriája a második felvonásból. Jonas Kaufmann énekelt, közreműködött a Bajor Állami Operaház zenekara, vezényelt Bertrand de Billy. Ünnepi zene következik Handeltől, a Tűzijáték Suite két tételét fogjuk meghallgatni. És hát ugye ez egy igazán nagy ünnepi alkalomra készült, az aachen-i békekötés alkalmából rendeztek egy nagy ünnepséget Londonban, és erre a király kérte fel erre a szvitre Handelt, és óriási volt az érdeklődés, úgyhogy egy nyilvános főpróbát is tartottak zenéstől, tűzijátékostól egy másik londoni parkban. Pontosabban a főpróbán nem volt tűzijáték, csak a zene, de így is 12 ezer ember volt kíváncsi Handel zenéjére, úgyhogy a koncertre igyekvő tömeg 3 órán át forgalmi dugót okozott akkoriban Londonban. 1749-et írunk. Hallgassuk most a La Réjouissance tételt, ami, hát ugye a mai műsort egy ilyen nagyon vitális zenével indítottuk, Handel előtt Bach brandenburgi versenyének, harmadik G-dur brandenburgi versenyének harmadik tételével, hát hasonlóan energikus ez a La Réjouissance tétel is, és aztán jön a menüet 1-2. Előadja a Táfel Muzsika.

0: Handel tűzi játék szvittjéből hallottunk két tételt, a La Réjouissance tételt, illetve a menüetteket, a Táfermuzik játszott. Ahogy arról már az elmúlt napokban többször is hírt adtunk, ugye szerdán átadtuk a Bartók Rádió zenei díjait a BMC-ben, és a teljes díjkiosztó gála műsort meghallgathatják majd a Bartók Rádióban itt május 22-én este, addig pedig a 11 díjazottal hallhatnak félórás beszélgetéseket. Így ma este 19 órától Madarász Ivánnal beszélget majd Bece Szilvia kolléganőm. Madarász Iván lett az év zeneszerzője. Most hallgassunk egy részletet ízelítőül a ma esti műsorból.
1: Kell tudni, hogy végső soron, hát ez persze egy közhely, hogy amit a zeneszerző leír a kottába, az nem a zene. A zene akkor lesz vele, ha ezt eljátszák. Nincs az a precíz lejegyzés, ahol minden hanghoz egy külön dinamika, egy külön akcentus az előadásnak bármilyen paraméterét, vagy még több paraméterét, meg hát ez a még mindig ott van az előadó egyéniség. Én erre első zenei akadémista koromban jöttem rá. Tudnék, odáig 18 évesen abba a gyermeteg elképzelésben voltam, hogy a zeneszerző az produkál, az előadó művész pedig reprodukál. És ez nem igaz. Ferenczi Györgyhöz jártam zongorára, aki egy, hogy mondjam, túl van azon, hogy én most mondjam, hogy egy csodálatos művész volt, egy fantasztikus élmény volt vele találkozni, emberileg is és művészileg is. Odaült a zongorához, és eljátszotta a Chopin hámol mazurkáját, ahol mit tudom én, mondjuk 11-szer vagy 12-szer, ugyanaz pontosan változtatás nélkül le van írva. És ez úgy szólt, hogy ez 12 megfogalmazás volt, de nem 12 különböző, 12 egy lényegű, és mégis 12 arcú. Tehát egységes is volt persze az egész darab az ő kezében, és végtelenül gazdag. És kiderült, hogy ami oda írva, hát az semmi. De szóval nem úgy, hogy Chopin semmi, hanem az még csak, az még meg kell formálni, az még nincs megszületve. Tehát a zenének végső soron a létformája az idő.
0: Madarász Ivánt hallották, az év zeneszerzőjét, tehát vele lesz beszélgetés ma 19 órától itt a Bartók Rádióban, és hamarosan a következő óra elején pedig majd hallhatjuk is Madarász Iván egy kórusművét. A következő felvételen pedig az Anima Muzice kamarazenekar játszik, akik szintén díjazottak, ők a szerdai gálaesten vehették át az év zenekara kitüntetést, velük pedig holnap szombaton délelőtt 9:30-tól hallhatnak majd beszélgetést itt a Bartók Rádióban. Tolmácsolásukban most pedig szóljon Viktor Herbert F-dur vonós szerenádjának kancsonettája.

0: Viktor Herbert F-dur vonós szerenádjából hallottuk a kancsonettát, előadta az Anima Muzice kamarazenekar művészeti vezető G. Horváth László. A zenekar tagjaival tehát holnap délelőtt 9:30-tól hallhatnak beszélgetést itt a Bartók Rádióban. Egy perc elmúlt 4 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! A stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, lesz majd rejtvény is ebben az órában 16:30, biztosan sokan várják már, és programokat is ajánlunk önöknek. Így rögtön egy holnapi koncertet ajánlunk figyelmükbe. Ugye tegnap elkezdődött az Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléje, és ennek keretében holnap szombaton este 6 órától Nyíregyházán lesz koncert a Kodály teremben, a Kantémus vegyes kar lép fel. Szabó Soma karnaggyal Kecskés Barbara beszélgetett a koncertről.
2: A Bartók Rádió kortárs zenei seregszemléjén többször énekelt már a Kantémus kórus család valamely együttese, sokszor énekeltek kortárs művet sok helyszínen. Van különbség?
3: Van. A helyszín nagyon fontos. Szerintem a kórus éneklésnek az egyik legmeghatározóbb dolga az, hogy hol tudunk énekelni. Hogyha kellemes az akusztika, az a kórus énekeseket nagyon fel tudja szabadítani, és az hatványozottan emeli a produkció színvonalát. És különösen kortárs művek esetében érzem azt, hogy nagyon fontos, hogy atmoszféra legyen körülöttünk. Nagyon érdekes, a rengeteg kortárs mű, amit az utóbbi években megtanultunk, ez részben a Dunakanyar Kortárszenei Fesztiválnak köszönhetően, a Kutrik Bence által szervezett Kortárszenei Fesztiválnak köszönhetően egy nagyon színes skáláját mutatja a magyar zeneszerzők gondolkodásának. Nagyon különböző karakterű művek kerülnek elő, és azt gondolom, hogy egy jó helyszínen az énekkar nagyon jól tud alkalmazkodni, és a megfelelő karakterek tényleg megszólalnak. Amikor kényelmetlen a körülmény, akkor minden sokkal szürkébb lesz. Szóval nem születik meg az, ami a zeneszerző fejében is megfogalmazódott. Úgyhogy én most nagyon örülök neki, hogy ez az Artrium felvétel, illetve ez a koncert ott kerül megrendezésre, mert azt a termet jól ismerjük, szeretjük, az a kórusoknak egy egészen biztonságos környezetet, atmoszférát biztosít, és hát remélem, hogy itt Ott Rezsőtől Bánkövi Gyulán át Madarász Ivánig mindegyik mű jól fogja érezni magát.
2: Említett, hogy most a Kodály terem, és hát volt olyan alkalom, visszacsatolva így a Kutrik Bence által szervezett Dunakanyar Fesztiválhoz, hogy a Visegrádi palota falai között énekeltetek. Ez akusztikailag is ugye nagy kihívás egy ilyen hely.
3: Igen, az a koncert az ebből a szempontból egy kicsit nehezebb volt, viszont ott a műsort reneszánszkori darabokkal színesítettük, és valahogy annak az atmoszférája, hogy nagyon jól illett a helyszínhez, és az, hogy Szemenyei művész úr még azokat a nagyon vicces novella részleteket is felolvasta, amelyek
2: korhű ruhába.
3: Korhű ruhába öltözve, igen, még azokat is felolvasta a műsorszámok között, ez így teljesen kerekítette a műsort, és ez nagyon sokat segített az akusztikus nehézségeken.
2: Nagyon sok kihívást rejteget egy-egy újabb kortársmű bemutatója. Van-e most is olyan kihívás?
3: Tulajdonképpen minden kortársmű kihívás, tehát mindegyikkel nulláról kell elkezdeni ismerkedni. Még akkor is, hogyha jelen esetben az első számú kihívás számunkra Gyöngyösi Leventének az új responsórium sorozatának a betanulása, amivel már a következő évadunkra készülünk, hiszen a responsóriumok 27 tételéből az első 9-et már bemutattuk, és most jön a második sorozat, ami hát újabb nehézségeket rejt. Most ezzel kezdtünk el foglalkozni, és annak ellenére, hogy Levente stílusát már nagyon jól ismerjük, hát megint azt kell mondjam, hogy fantasztikus, hogy mennyi ötlete és leleményessége van a szerzőnek, és mindig újabb és újabb nehézségeket támaszt az énekesek elé, amiknek a legyőzése azonban nagyon nagy élmény.
2: Van olyan, hogy a Kantémus kórus felkérésére születnek újabb és újabb darabok?
3: Igen, olyan is van, és tulajdonképpen ez a sorozat is a mi felkérésünkre készült, de hát rengeteg olyan is van, hogy küldik a szerzők a művet, és aztán alig győzzük megtalálni az időt arra, hogy be is mutassuk.
0: Szabó Soma karnaggyal beszélgetett Kecskés Barbara. A Kantémus vegyes kar koncertje tehát holnap Május 16-án szombaton 18 órakor kezdődik Nyíregyházának Kodály teremben, és ehhez kapcsolódóan most hallgassuk Madarász Iván művét, ugye vele is hallhattak egy rövid interjú részletet 4 óra előtt, Kuli című darabja szól Vörös Sándor versére. Előadja a Kantémusz vegyeskar, vezényel Szabó Soma.
4: Bye.

Madarász Iván Kuli című kórusművét hallottuk Vörös Sándor versére. Előadta a Kantémusz vegyeskar, vezényelt Szabó Soma. Balett részlet következik most Leo Dülib Coppelia című balettjéből. Az órák táncát előadja a Szlovák Rádió Szimfonikus Zenekara. Vezényel Ondrej Lenárt.

0: Dülib Koppélia című balettjéből szólt az Órák tánca. Előadta a Szlovák Rádió Szimfonikus Zenekar vezényelt Andrej Lenárd. Programajánló: holnap és holnap után lesz a Muzsikál az erdő idei első egész hétvégés rendezvénye, a Muzsikál az erdő a híres városban Kecskemét környékén. Szombaton a helyszín Kecskemét Hetényegyháza, a Vackorvár erdei iskola lesz, a Nyíri erdő, vasárnap pedig a lakitelek Tőserdő, a Holt Tiszapart. Az idén 23 éve működő Muzsikál az erdő rendezvények főszervezőjével, Szabó Lajos erdőmérnökkel, ifja Bazsinka József készített interjút.
1: Mikor és milyen indítatás vezette a Muzsikál az erdő rendezvény létrehozásában?
2: Ifjú erdőmérnök koromban, sőt erdőmérnök hallgató koromban már megéltem azt az élményt, amit az erdő tud nyújtani azoknak, akik csak pusztán sétálnak az erdőben. Amikor részévé válhatunk az erdei életközösségnek, és egyfajta lelassulásban, megtisztulásban van részünk, és ilyenkor igazi testi lelki feltöltődés a részünk. Ezt ma már nagyon sokan tudatosan keresik az erdőben, ezt a fajta testi lelki feltöltődést, és a mai világ civilizációs információ áradatának nyomásában ez nagyon fontos, hogy ettől meg tudjuk szabadulni, és ez a feltöltődés, ez valóban ez a megtisztulás megtörténjék. Ami egy párhuzamos élmény volt nekem, a Zeneakadémiára jártam el barátaim, családom néhány tagjának a meghívására, és az ottani zeneakadémiai klasszikus zenei koncertek adtak még egy ilyen egyfajta megtisztulást, illetve testi-lelki feltöltődést, és ez a párhuzamos érzés, ez valahogy szíven ütött, és amikor még annak idején a Muzsikál az erdő megindulásánál, vagy a kezdeténél egy zeneakadémista barátommal, barátainkkal együtt fölmentünk a Mátra egyik csúcsára, az Ágasvár csúcsára, és elhangzott ott egy gyönyörű trombita szólam, hát akkor úgy gondolom, hogy az volt a szikra, ami a Muzsikál az erdőt elindította.
1: Általában hogyan épül fel egy nap a Muzsikál az erdő fesztiválon?
2: A Muzsikál az erdő az egy igen komplex összművészeti igényű rendezvénysorozat az erdő közepén. Nagyon fontos, hogy mindig szabad természetbe, különleges erdei helyszínekre visszük ki a Muzsikál az erdőre látogatókat. Általában ez mindig egyfajta erdei sétával kezdődik. Összegyűlünk, és egy szakvezetéses erdei sétával, erdészek vezetésével keressük föl azt a különleges erdei helyszínt, ahol az erdei koncertet élvezhetjük majd később. Úgy gondolom, hogy ez az erdei séta az egy nagyon fontos momentuma a Muzsikál az erdőnek, elmaradhatatlan rendezvényelem. Ilyenkor az erdei séta folyamán kiszakadunk ebből a mindennapi rohanásból, taposómalomból, és lehetőségünk van áthangolódni az erdő természetes ritmusára. Tehát ilyenkor kitisztulnak az érzékszerveink, a látásunk, a hallásunk, a tapintásunk, és valahogy jobban tudjuk értelmezni az erdei életközösségnek a megnyilvánulásait, meg a saját magunk létét is. És egyszer csak a végén belecsöppenünk egy csodálatos erdei teátrumba, ahol pedig a fák ölelésében az erdei életközösség minden megnyilvánulását észlelve, élvezve az érzékszerveinkkel, tulajdonképpen egy különleges zenei élményben lehet részünk, ahol már a művészek várnak minket, és ott például a klasszikus zene ritmusára megélhetjük azt, hogy a fák ölelésében, a lombkorona árnyékában, a fák, a művészek, az avarban elheverő résztvevők tulajdonképpen egy ritmusra lüktető szellemi ökológiai egységé válhatunk, és akkor megérkezhet a Muzsikál az erdős katarzis.
1: Ugye most hétvégén lesz az idei rendezvény sorozat első nagyobb állomása. A Bartók Rádió hallgatói számára milyen kulturális vagy éppen zenei programokat tudnak kiemelni erről a mostani hétvégéről?
2: Természetesen a klasszikus zene jelen lesz a népzene is, és az utóbbi években a jazz sem maradhat el a Muzsikál az erdős koncertekről. Én, amit szeretnék kiemelni, mint igazi kecskemét térségi helyi értékeket, klasszikus zenei vonalról a Kecskeméti Szimfonikus Zenekarnak egy kamaraformációja fog szombaton a Nyíri erdőben egy koncertet adni Holokói Huba karmester vezetésével. Ugyanezen a napon ugyan népzenei, néptáncos vonalat a Kecskemét Táncegyüttes fogja képviselni, Ugye kétnapos lesz a rendezvény, első nap a Kecskemét melletti Nyíri erdőben, második nap Lakitelep mellett Tőserdőn, a Holtica partján lesz a rendezvény. Tehát a második napon Tőserdőben pedig én úgy gondolom, hogy egy igazi zenei csemege lesz Romandita és Szirtes Edina Mókus által alkotott Duo Cellino formációjuk. Szerintem abszolút el fogják varázsolni a Muzsikál az erdőre érkezőket.
1: És a most következő hétvégén kívül milyen további rendezvényei lesznek még idén a Muzsikál az erdőnek?
2: Hát a Muzsikál az erdő az idén a 23. évadát éli meg. Ennek a fő célja megmaradt továbbra is. Az erdő és a zene a művészet erejével szeretnénk egy környezettudatosabb, fenntartható életvitel irányába mozdítani a rendezvény résztvevőit és egész társadalmunkat. Idén a Muzsikál az erdőnek a fő üzenete, hogy az erdő és a zene gyógyít. Bizony az idén három térségben szerveződik Muzsikál az erdő. Az első esemény a Muzsikál az erdő a Hírosvárosban, Kecskemét és Lakitelek térségében, most az elkövetkezendő hétvégén, majd a Mátrai nagy rendezvényünk fog következni június 27-től július 5-ig, több mint egy héten keresztül fog tartani a Mátra erdőségeiben, és a harmadik térség pedig az is már hagyományos, Muzsikál az erdő a Körösök völgyében, szeptember utolsó hétvégéjén egy háromnapos rendezvény, Gyula és a határon átívelően Nagyvárad térségében, a püspökségi erdőkben.
0: Szabó Lajos erdőmérnökkel beszélgetett ifjabb Bazsinka József kollégám, tehát a Muzsikál az erdő idei első egész hétvégés rendezvénye most lesz holnap, illetve holnap után, Kecskeméten is környékén. Ehhez kapcsolódóan hallgassuk most Johann Sebastian Bach D-moll cselló szvitjéből a prelűdöt. Romandita gordonkázik.

Rómanditta játszotta Bach D-moll cselló szvitjével az első tételt, a prelűdöt. Még egy zenét hallgattunk meg a játék előtt, de már most felhívom a figyelmüket arra, hogy a budapesti helyszínek mellett sorsolunk majd két jegyet Szegedre is, a Szegedi Nemzeti Színházba május 19-én kedden estére. Most pedig hallgassunk egy részletet Haydn a Teremtés című oratóriumából.

0: Haydn a Teremtés című oratóriumából szólt részlet. A Riász Kamara Kórust és az Európa Kamara Zenekart hallottuk, illetve Krisztiána Ölce, Scott Weil és Péter Lika énekelt szólót, vezényelt Roger Norrington.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is várja a közönséget az MRM-e népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
3: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
4: Handel Messiás, a nagybetűs oratórium május 17-én a Zeneakadémián. Ne maradjon le a Haydn koncertéről, ahol a belga karmester Bart Fahrein vezényletével a Pörsze Kórus és az Orfeu zenekar, valamint kiváló angol szólisták előadásában szólal meg a zenetörténet egyik legnagyobb remekműve. Jegyvásárlás www.haydn.com.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóri Zsófia Bach művét adja elő hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmosz trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy perccel volt fél öt, elérkeztünk a rejtvényhez a mai muzsikáló délutánban. Mondom először a kínálatot, a nyeremény kínálatot, hogy miből lehet választani. Van két jegyünk a Gödöllői Királyi Kastély dísztermébe vasárnap, május 17-én este 7 órára. Csordás Klára énekel, és a Speranza vonós négyes játszik. Liszt Ferenc, Puccini, Ravel, Fauré és Bizet művei szerepelnek a műsoron, tehát Gödöllőn a Királyi Kastély dísztermében vasárnap este. Van két jegyünk szintén vasárnap este 7:30-ra a Nemzeti Táncszínházba is. Utazás Erik Satie világába. A táncművészek Emanuela Santonocito, Somogyi Zita, Györfi Erik, Manuel Ladró. A zongorista Szőcs Henrik lesz, közreműködik Valc Péter színművész. Erik Satie zeneműveit sok helyen és sokszor hallhatjuk, finom dallamai, mély szinte meditatív világa mindenkit magával ragad. Erre épül ez a táncelőadás, tehát vasárnap a Táncszínházban. Aztán van két jegyünk jövő héten kedden, május 19-én este 7 órára a Szegedi Nemzeti Színházba. A Koncerto Budapest hangversenye lesz a Filharmónia Magyarország rendezésében. Vezényel Keller András, a szólista Várjon Dénes, zongoraművész, Bartók első zongoraversenye és Brahms 4. szimfóniája szerepel a műsoron. Tehát kedden este a Szegedi Színházban. És van két jegyünk jövő héten pénteken, május 22-én este 7 órára a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon termébe, klasszikus és jazz sorozatunk keretében a Vibraton Quartet játszik, illetve a Bágyi Balázs New Quartet. Előbbi tagjai Olá Dezső, zongora Szaniszló Rihárd vibrafon, Olá Péter bőgő és Pecek Lakatos András dob, utóbbi tagjai Bágyi Balázs dob, Szoszó Lakatos Sándor tenorszaxofon, Olá Dezső zongora, Olá Péter bőgő. Tehát a Dohnányi Központban jövő héten pénteken. A tárgyreményünk pedig a Budapest Jazz Orchestra CD-je, Minden rendben, ez az album címe. Hát reméljük, hogy minden rendben lesz a játékban is. Arcangelo Corellitől hallunk majd egy Concerto Grossót, a D-durt, és hát ugye ennek a műfajnak Corelli volt a nagy mestere. Most viszont átiratban halljuk ezt a Concerto Grossót. A koncertáló szólamokat blokkflőtén, illetve fagotton játsszák. Tehát két blokkflőte, illetve egy fagott a koncertáló hangszer. A kérdésünk úgy szól, hogy az eredeti műben milyen hangszerek játsszák a koncertáló szólamokat? Várjuk a válaszokat. SMS-t a 0630-30-30-160-ra küldhetnek, e-mail címünk pedig muzsikálódélután@kukacradio.hu. Kérjük, hogy írják meg a saját nevüket is, és azt, hogy melyik nyereményt szeretnék megnyerni.

Arcangelo Corelli D-dur koncertó grosszóját hallottuk, ez az Opus 6-os sorozat negyedik darabja, és átiratban szólt most ez a koncertó grosszó. Frederic de Rosse és Natalie Hautmann játszott blokkflőtén, Alain de Riquere fagotton, illetve a La Pastorella együttes. És ugye az volt a kérdésünk, hogy eredetileg milyen hangszerek, melyik hangszerek játsszák a koncertáló szólamot. A helyes válasz pedig a hegedű és a cselló. Méghozzá hegedűből kettő, a csellóból egy, ezt is nagyon sokan megírták, de aki csak annyit írt, hogy hegedű és cselló, természetesen ezt is elfogadtuk. Nagyon sok jó válasz érkezett, még tart a sorsolás, mert tényleg nagyon sokan írtak a nyeremény, és sok, úgyhogy a következő zene után tudom elmondani a szerencsés nyertesek névsorát, addig pedig hallgassuk Beethoven harmadik ezdur Eroika szimfóniájából a harmadik tételt, a Scherzót, amelynek az alaphangulata a jókedv. A Verbier Fesztivál kamarazenekara játszik, vezényelt Takács Nagy Gábor.

Beethoven harmadik Ezdor Eroika szimfóniájából volt ez a Scherzo tétel, a Verbier Fesztivál kamarazenekara játszott, vezényelt Takács Nagy Gábor. Ugye lemezre vették Beethoven összes szimfóniáját az elmúlt években. Visszatérünk a rejtvényhez, megszületett az eredmény, mondom a szerencsés nyertesek neveit: Nagy Zsóka, Római Tibor, Kármán Alexandra, Dr. Erdélyi János és Orosz László. Szívből gratulálunk nekik, és köszönjük mindenkinek a játékot, nyerteseinket pedig gyártásvezetőnk fogja majd keresni a további teendőkkel kapcsolatban. Egy trió tétellel folytatjuk a délutáni zenehallgatást. Gabriel Fauré D-moll triójából az első tételt játssza Catherine Stott zongorán, Priya Mitchell hegedőn és Christian Poltera gordonkán.

Az első tételt hallottuk Gabriel Fauré d-moll triójából. Catherine Stott játszott zongorán, Pia Mitchell hegedűn és Christian Poltiera cellón. A hírek előtt pedig hallgassunk még egy népszerű dalt, ez az Ó, szóle, mi jó lesz, Eduardo Di Capua szerzeménye, Roberto Alagna énekel, testvérei David és Federico Alagna gitározik.

0: Roberto Alagna énekelte az Ó Sole Miót, Eduardo Di Capua szerzeményét, és Roberto Alagna testvérei szolgáltatták a kíséretet, David Alagna és Federico Alagna játszott gitáron. Egy közlekedési hír az Útinformtól. Az M0-as autóút déli szektorán Diósd térségében az M1-es autópálya felé egy korábban kigyulladt busz műszaki mentését végzik. A 8-as kilométernél csak egy sáv járható, a torlódás 2-3 kilométeres. Vezessenek figyelmesen és segítsék egymást a közlekedésben.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is köszönti Önöket Bánáti Bence. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszterrel közösen tartott tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi, szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület nem marad. A Fidesz frakció vezetője szerint jó döntés, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Gulyás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy. Visszatér a József Nádor térre a pénzügyminisztérium az Alpár Ignác tervezte épületbe, jelentette be közösségi oldalán a Tárca új vezetője. Kármán András hangsúlyozta, nincs akadálya a gördülékeny átadás átvételnek és a közös munka gyors elindításának. Hozzátette, célja, hogy párbeszédre és konstruktív eszmecserére, egyeztetésekre nyitott, magas szakmaisággal és hatékonyan működő tárcát építsenek. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházában. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Hozzátette, a jövő héten a kutatóintézetek főigazgatóival egyeztet, mert hazánk jövője elképzelhetetlen erős, szabad és nemzetközileg is sikeres tudományos ágazat nélkül. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. Ezt Magyar Péter jelentette be közösségi oldalán. A miniszterelnök kijelentette, arra kérik a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. A Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós vezette alapítvány kormányzati támogatásának megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése is, jelentette ki a KDNP frakcióvezetője közösségi oldalán. Rétvári Bence bejegyzésében azt írta, ezzel meghiúsult 25 nemzetközileg elismert és 50 kiemelkedően tehetséges szakember versenyképes kutatási környezete. Hozzátette, az alapítvány kuratóriumában 4 Nobel-díjas tudós van, de Magyar Péter a tudományos teljesítményüket elégtelennek ítélte. Visszaemelték a sínre és elvontatták a Gyomaendrődnél tegnap kisiklott vasúti kocsikat. A vasúttársaság szakemberei megkezdték a helyszíni számlét, tájékoztatott a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, jelentős károk keletkeztek, megrongálódott mintegy 600 vasúti betonalj, a felső ágyazat, a sínek és a kapcsolószerek is. Egy vágányon már megindult a forgalom, a vonatok a teljes vonalon közlekednek Budapest és Lökösháza között. Országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másút záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Várja önt is az MRM legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
4: Handel Messiás, a nagybetűs oratórium május 17-én a Zeneakadémián. Ne maradjon le a Haydn koncertjéről, ahol a belga karmester Bart Fahrein vezényletével, a Pörsze kórus és az Orfeu zenekar, valamint kiváló angol szólisták előadásában szólal meg a zenetörténet egyik legnagyobb remekműve. Jegyvásárlás www.haydn.com.
5: A Bartók Rádió ajánlásával május 22-én a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 19 órakor a Vibraton Quartet lép színpadra Olá Dezső és Szaniszló Rihárd vezetésével, majd Bágyi Balázs jazzdobos új formációja, a Bágyi Balázs New Quartet. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Mi marad, ha legördül a függöny? Robert egy párizsi színházban adja elő kedvenc szerzője, Victor Hugo műveit. A reflektorfény mögött azonban magányos. Egy váratlan találkozás viszont mindent megváltoztat. Késő-e megtalálni a boldogságot? Az apám és Victor Hugo. A lélekemelő francia film már a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! A stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, azokat is, akik már korábban velünk voltak, és azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. SMS számunk 06 30 30 30 160, e-mail címünk muzsikálódélután@kukacradio.hu. Ebben az órában is ajánlunk majd koncertet önöknek, de most szóljon Rossini zenéje, a Sevillai Borbé című opera nyitányát fogjuk meghallgatni, és hát épp a napokban volt arról szó, hogy ugye Rossini is többször újraírta, újra hasznosította a zenéjét. Hát ez a nyitány is egyébként ilyen, mert ez eredetileg az Aurelianus Palmirában című opera nyitánya volt, majd aztán módosítások után az Angliai Erzsébet című opera elejére került, és onnan inkarnálódott tovább a Sevillai Borbéba nyitányként. Most a bécsi félharmonikusok játsszák, vezényel Malcolm Sargent.

Rossini a Sevillai Borbé című operájából szólt a nyitány, a bécsi filharmonikusok játszottak, vezényelt Malcolm Sargent. Louis-Claude Daquen a Kakukk című darabja következik, ez a harmadik szvit első tétele, Balázs János zongorázik.

0: Louis-Claude Daquin harmadik szvitjéből szólt az első tétel, a Kakukk, Balázs János zongorázott. Programajánlóval folytatjuk műsorunkat. Pályája elején még kórustagként ismerkedett meg Handel messiásával Bart van Rijn. A belga karmester most a Zeneakadémia nagytermében vezényli a művet, május 17-én vasárnap este 7:30-tól. Neves külföldi szólisták mellett közreműködik a Pörszül kórus és az Orfeó zenekar. A karmesterrel Várgedő Anna beszélgetett.
1: This is not the first, ha nem tévedek, nem ez az első alkalom, hogy ezekkel a művészekkel dolgozik együtt. Meséljen a kapcsolatról.
2: Ez a harmadik alkalom, hogy a Pörszül kórussal dolgozom. Korábban előadtuk Bach Hámol miséjét a Váci régi zenei napokon, idén januárban pedig meghívtam őket Antwerpenbe egy Bach Handel program erejéig. Nagyon jól érzem magam velük. Ezeknek az énekeseknek erős a hangja, emellett nagyon precízek. Ezen kívül pedig kedves emberek, akikkel jó együtt dolgozni, úgyhogy nagyon várom a közös munkát.
1: How can a contemporary... Hogyan tud a modern világban élő kortárs hallgató kapcsolódni ehhez a műhöz? Ön szerint ez lehet személyesebb élmény, mint egy nagyszerű műalkotás puszta megfigyelése?
2: Igen, szerintem ez minden hallgató számára nagyon személyes tapasztalat, akár hívő, akár nem. Az oratóriumon végighaladva először a születésre és az új életre várakozás története kerül a középpontba, aztán Krisztus halála és a feltámadás, a harmadik részben pedig teret kap az életről való elmélkedés is. Azt hiszem, hogy ez minden lelket személyes utazásra hív, függetlenül attól, hogy hívő-e.
1: Ezt a művet sokszor előadták és lemezre vették. Karmesterként hogyan közelíti meg a darabot? Hagyományos utakat követ, vagy új aspektusokat tervez bemutatni?
2: Arra törekszem, hogy a szövegből induljak ki, hiszen Handel is így tett. Azt próbálom kifejezni, amit ő elképzel. A többi oratóriumhoz viszonyítva ez a mű kompaktabb és dinamikusabb, ezért próbálom megtartani az egyszerűséget és mozgásban tartani. Emellett 4 kiváló szólistát választottam. Karakteres egyéniségek és színekben gazdag hanggal rendelkeznek. Az áriákban mindenkinek megvannak a saját kadenciái és egyéni kifejezés módja. Azt hiszem, hogy ez visz egy kis színt az interpretációmba. A messiás nagyon különbözik például a Bach passióktól, hiszen Handel oratóriumait sokszor az hívta életre, hogy a nagybődben szünetelt az opera játszás. Ezért a szerző igyekezett egy kis operát, valami show elemet csempészni a zenébe. Egy Bach áriával szemben, ahol alázatosabb szerepe van, itt a szólista szórakoztat, megmutatja a hangi kvalitásait, a kadenciáit, a saját virtuózitását. Véleményem szerint ez különlegesebben a műben. Némi kihívást jelent az, hogy megtartsuk a figyelmet a hosszabb, lassabb áriákban is. Ezért sok munkát fektettem a részletekbe és a variációkba, mert különben ezek a szakaszok könnyen válhatnának egy kicsi unalmassá. Igyekszem szikrát vinni ezekbe az áriákba, hogy kiragyoghassanak.
1: A messiás számos tételből áll. Van személyes kedvence?
2: Ez nehéz kérdés. Talán az I know that my rhythm liveth. Az Alleluját felvezető feszültség és fokozás után ez az ária mindig a befelé fordulás és a megkönnyebbülés pillanata, ami minden alkalommal megérint, amikor eljön ez a pillanat. Ezt a tételt Brahms is felhasználta a német requiemben. Az első előadáson a szoprán énekesnő ezt énekelte az Ihr habt nun Traurigkeit kezdetű ária előtt, ami arra utal, hogy számára is különleges jelentéssel bírt, nem csak az én számomra.
0: Bart van Rijn belga karmestert hallották, aki most vasárnap, május 17-én dirigálja tehát Handel messiását a Zeneakadémia nagytermében. Várgedő Anna beszélgetett vele. Mi pedig Borodyinnal folytatjuk műsorunkat, aki az Ipatyevi Kolostor könyvtárának régi könyveit lapozgatva talált rá az Igor énekre, és felkeltette figyelmét elsőre a hazájához hű Igor és a régi nemesi hagyományokhoz ragaszkodó, jobbágyait elnyomó Galicki ellentéte. És Stasov volt az, aki bátorította őt, és Borodyin a történetet ő maga kezdte el előadásra alkalmas drámai szerkezetbe tömöríteni, majd a vázlatok alapján a megzenésíthető szövegkönyvet is elkészíteni. És ahogy haladt a szöveg írásával, úgy készült el egy-egy zenei részlettel is. A komponálás azonban lassan haladt, és a munka Borodin halálakor befejezetlen maradt. Hiányzott például a nyitány, vagy félkész maradt a polovec táncok részlet is, ugye ez a legismertebb része az operának. Ennek hangszerelését döntő részben Rimszkij-Korszakov végezte. Most a polovec táncokból hallgassunk részletet, a Magyar Állami Operaház énekei zenekarát Sándor János vezényli.

Borodin polovec táncok sorozatából, vagyis hát a táncokból hallottunk egy részletet, ez ugye az Igor Herceg operában szerepel, a Magyar Állami Operaház ének és zenekarát Sándor János vezényelte. Az oboáé lesz a fő szerep a következő felvételen, Karl Dittersson Dittersdorf, D-dur oboa versenyéből hallgassuk az első tételt, ez egy gyors allegro, Lencsés Lajos a szólista, közreműködik a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a hangversenymester Rolla János.

0: Kár Dittersson Dittersdorf D-dur oboa versenyéből hallottuk az első tételt, az Allegrót, előadta Lencsés Lajos és a Liszt Ferenc Kamarazenekar, hangversenymester Rolla János.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Négy perccel múlt 17:30, önök a Muzsikáló délutánt hallgatják. Egy hír az Útinformtól, már korábban említettük, hogy egy autóbusz kigyulladt az M0-as autót déli szektorán Dióst térségében, az M1-es autópálya felé. A busz műszaki mentését végzik jelenleg, és a 8-as kilométernél csak egy sáv járható. A torlódás már meghaladta az 5 kilométert, vezessenek figyelmesen. Egy kamaramű következik Robert Schumanntól, az Opus 44-es S-dur zongoraötös, amely 1842-ben keletkezett, ugye ez volt Schumannnál a kamarazene éve, nagyszerű kamarazenei műveket komponált, és ez a zongoraötös, ez kiemelkedik, nem csak azokból az alkotásokból, amik ekkor születtek, hanem úgy általában a schumanni kamarazenei életműben is. A Scherzo tételt hallgassuk most, Szvjatoszláv Richter játszik zongorán, és a Borodin vonós négyes muzsikál mellette.

Robert Schumann opusz 44-es S-dur zongora ötöséből hallottuk a harmadik tételt, a szkercót. Sziatoszláv Richter játszott zongorán, és a Borodin vonós 4-es muzsikált mellette. Johann Sebastian Bach 147. kantátájából hallgassuk a korált Jézu bleibet meine Freude. Norman Lubov átiratában énekli a Norman Lubov kórus, közreműködik a londoni szimfonikus zenekar, a karmester Leopold Stokowski.

Bach 147. kantátájából szólt a korál, a Jézu bleibet meine Freude, Normán Lubov átiratában. Előadta a Normán Lubov kórus és a londoni szimfonikus zenekar, a karmester Leopold Stokowski volt. A csembaló muzsika szerelmeseinek kedveskedünk a következő két percben. Giovanni Picchi ballóját játssza Sophie Yates csembalón.

Giovanni Picchi Ballo alla Polacca című művét játszotta Sophie Yates csembalón. Opera részlettel folytatjuk a délutánt, Puccini Turandot című operájából hallgassuk Liu áriáját az első felvonásból. Liu ugye egy rabszolgalány, de titkon azért ő is szerelmes a hercegbe, úgyhogy nagyon örül, nagyon boldog, amikor viszont látja a herceget. Liu áriáját most Angela Giorgiu énekli, a milánói Verdi Színház zenekara kíséri, vezényel Anton Coppola.

Angela Giorgio énekelte Giacomo Puccini Turandot című operájából Liu áriáját az első felvonásból. Közreműködött a milánói Verdi Színház zenekara, vezényelt Anton Coppola. És elérkeztünk a mai műsor utolsó zenéjéhez, Mozart utolsó előtti szimfóniájából, az 550-es. Illetve nem, elnézést, ez most nem a nagy gémol, hanem a kis gémol szimfónia lesz, most, hogy jobban megnézem a papírt. Tehát a 183-as köhjegyzékszámú kis gémol szimfóniából hallgatjuk a negyedik tételt, az Allegrót, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Hamar Zsolt vezényli.

0: Mozart 183-as köhüjegyzékszámú kis G-moll szimfóniájából szólt a negyedik tétel, Hamar Zsolt vezényelte a Nemzeti Félharmonikus Zenekart. És ezzel a mai muzsikáló délután véget ért, munkatársaim Csík Gabriella, szerkesztő és Mátyus Ottó hangmérnök nevében is köszönöm a figyelmüket, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu-n, én búcsúzom, Bolla Milánt hallották, viszont hallásra!
1: Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Az év zeneszerzője Madarász Iván. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. A szimfonikus muzsika után Konstantin Kreml énekel. A német bariton az operák mellett már diákkorában is megszerette a dalokat. Most bő repertoáriából Schubert műveit adja elő egy februári madridi felvételről. Schubert dalok. Ma 20 óra 39 perckor. A Bartók Rádióban. Szombat este a Magyar Rádió gyermekkarának, énekkarának és szimfonikus zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. A koncerten Johann Sebastian Bach és a muzsikus Bach család más tagjainak szebbnél szebb kompozícióit adják elő, Díny és Soma irányításával. Élőben kapcsoljuk a Mátyás templomot, szombaton 20 óra 5 perckor, a Bartók Rádióban. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
2: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánlóműsora.

0: Növényekkel festett textilek szarvason.
1: Kísérletek, fonalminták, itt igazából a boszorkány konyhára megyünk rá, hogy legyen egy ilyen tanulmányozható része is az egésznek, de természetesen előfordulnak kimonók, felső-alsó ruházat.
0: Bejelentette új évadát a Veszprémi Petőfi Színház.
2: Az Abigail című musicalben én fogom játszani Vitai Georginát, a főszereplőjét az előadásnak. Nagyon nagy megtiszteltetés. Nekem ez fenn volt az álmaim listáján az álomszerepek között, úgyhogy nagyon boldog vagyok és nagyon izgulok, mert nagy feladat, de remélem, hogy meg fogom tudni ugrani.
0: Miről mesélnek a dísztányérok?
3: Több mint 50 évig a paraszti lakásoknak már az 1880-as évektől olyannyira része volt, hogy amikor még egy tálból étkeztek, és nem volt saját tányérja senkinek, amelyből az asztalnál evett, akkor is a falak már tele voltak színes, kemény cserép tányérokkal.
0: A mai súgójukban megnézzük még férfi textilművészek alkotásait Szombathelyen, és áttekintjük a közeledő Orgonák éjszakája programjait is. Uzsali Bence vagyok, kiránduljanak velem! A kortárs textilművészet elmúlt 5 évtizedében Magyarországon a férfiaknál jóval több volt a női alkotó, mára pedig szinte csak ők vannak. A textil biennálék indulásának pillanatában, a 70-es évek nagy generációjában azonban több kiváló férfi textilművész is képviseltette magát, köztük a textil biennálék alapítói Attalai Gábor, Buzás Árpád és Pécsi László. Most az Erősebbik nem a lágy anyagban címmel nyílt egyedülálló kiállítás a Szombathelyi Képtárban, mely a férfi művészek munkáival párhuzamosan bemutatja azoknak a női alkotóknak a műveit is, akiknél egyértelműen és láthatóan nyomon követhetők a 70-es évekbeli generációnak a textilművészet területén alkalmazott innovatív megoldásai. Gergó Judit összeállítása következik.
4: A Szombathelyi Képtár őrzi az egyik legnagyobb, vagy lehet, hogy a legnagyobb textilgyűjteményt Magyarországon, és most egy egészen különleges kiállításra került itt sor. Mi az érdekessége ennek, és egyben a kutatási területe Cebula Anna kurátornak?
5: Szombathelyen van a legnagyobb kortárs magyar textilgyűjtemény, és a mai kiállítás, az Erősebbik nem a lágy anyagban, egy kuriózum kiállítás. Ezt a témafelvetést még senki sem kutatta, és úgy gondoltam, hogy 8 férfi művészen keresztül, akik nagy hatással voltak a textilművészetre, és a 60-as évek végén egészen 88-ig alkotó művészek voltak, mármint tovább is alkottak, csak ugye ez a válogatás 68-88-ig tart. Ezt mutatjuk be egy olyan prizmán keresztül, hogy utána a női művészeket mutatjuk be a 21. században, azokat a női művészeket, akiknek a életművében ennek a 8 férfi művésznek a művészi pályájának a kontinuitását tudom bemutatni.
4: Ha textilről beszélünk, akkor általában a nőkhöz kapcsoljuk a textilművészetet. Aprólékos munka, hosszadalmas, az ember azt gondolná, hogy ehhez egy nőnek van türelme, de a mostani korból nem tudom, hogy tudunk-e egyáltalán férfi textilművészt említeni. Mi a jellegzetessége, vagy mi volt az érdekessége akkor, hogy a 60-as, 70-es években tulajdonképpen elég nagy arányban képviselte magát a férfi, nem?
5: Igen, a 21. században nem tudunk igazából férfi textilművészt felsorolni. A 60-as évek vége, 70-es évek elejébe a nagy boom annak köszönhető, hogy a 3T időszakában a kultúrpolitika nem figyelt oda a textilművészetre, mert ugyan ebbe a műfajban hogyan lehetne olyan műveket létrehozni, amik esetleg politikailag nem lennének megfelelőek, és egy óriási területet adott ez a textilművészetnek, és lendületbe hozta a művészeket. A kérdésre válaszolva, a Szombathelyi Képtárban, Szombathelyen megrendezett első textil biennálé 1970-ben férfi művészeknek, főképpen nekik köszönhető, hogy létrejött, természetesen a megye jóváhagyásával és a múzeum partnerségével, és itt kell megemlíteni Attalai Gábort, Buzás Árpádot és Pécsi Lászlót, természetesen Szilvicki, Margint és Szuppán Irén is itt voltak, de már itt is a nagy többség az férfi, akiknek köszönhetjük, hogy ez létrejött.
4: Említette a 3T korszakot a tilt, tűr támogatott. Összefügg ez azzal, hogy tulajdonképpen az avantgárd jelenik meg a textileken, ami esetleg másfajta képzőművészeti ágazatban nem biztos, hogy megjelenhetett?
5: Igen, pontosan erről van szó, hogy ugye nem volt olyan, mint a képzőművészetben, hogy esetleg felraktak egy festménykiállítást, vagy egy szoborkiállítást, és a megnyitót sem engedélyeztek, vagy a megnyitó után leszedették a művészekkel ezt a kiállítást, mert bezárták. A textilművészet az egy olyan irány volt, egy olyan műfaj volt, amiben különben sok képzőművész is bekapcsolódott, alkotott. Lássuk például a Velemi alkotóműhelybe, mert megtalálták az utat a szabad alkotáshoz.
4: Azok, akikről most úgy beszélünk, hogy a kontinuitást képviselik itt a kiállításon, ők melyik irányzatot képviselik? Mert hogyha körülnézünk, akkor azért többféle stílus is, illetve eszköz jelenik meg.
5: Megjelenik itt maga a hagyományos falikárpit is, de az a falikárpit olyan, hogy témájában, megfogalmazásában, sőt, alakjában kilép abból a több száz éves kárpit stílusból, hogy van egy mondani való, ami egy bordürről van körülvéve, hanem kilép ebből. Az egyik legjelentősebb ilyen munka a Nagy Juditnak a Szövés egyenlő életmód című alkotása, tehát bár a technika maradt, de a mondani való és a hogyan, az változott meg. Ezen kívül természetesen az avantgárd textilművészetnek az a része is, ugye itt nagy mennyiségben, minőségben képviselve van, ami a tértextileket jelenti, és a tértextileknek a mostani alkotóitól is vannak itt munkák, tehát a tértextil is bizonyos kontinuitása van ennek, holott a nagy 70-es, 80-as évekbeli lejövetel a falról és a térbelépés, utána 80-as évek végére konszolidálódott és visszatért a falra. Mégis itt be tudunk mutatni olyan művészeket, akik ezzel foglalkoznak.
4: Ugye 68 és 88 közötti időszakot mutat be a tárlat, már ami a férfiakat illeti, aztán a folytatást, de lehet-e azt mondani, hogy valamelyik irányzat erősebb? Tehát lehet-e azt mondani, hogy 2026-ban van egyfajta textilművészeti trend? És ha igen, akkor az mi?
5: Azt tudom mondani, hogy többféle trend van. Tehát vannak a szabadvásznos munkák, és vannak a kárpitok, és vannak továbbra is kísérletek. Alkotások.

0: Úgy tűnik, a textilművészet nem csak a szombathelyi tárlat szervezők fantáziáját mozgatta meg. Szarvasra érkezett ugyanis a Botanika Tinctoria Vándor kiállítás, amely a növényi festést, a kortárs textilművészetet és a fenntartható gondolkodást helyezi a középpontba. Május 20-án a látogatók aktívan bekapcsolódhatnak a batikolás rejtelmeibe is. Veresemese Gyöngyvér Söptei Eszter textilművészt kérdezte.
1: A Goldberger textilipari gyűjteménynek az állandó kiállítását meg lehet tekinteni Budapesten, az Óbudai Múzeum részlegeként, de önöknek vannak vándor kiállítása is, most egy éppen szarvason tekinthető meg, és nagyon jól bemutatják ezáltal, hogy hogyan lehetünk megint környezettudatosak.
2: A Goldberger textilipari gyűjtemény budapesti óbudai kiállítása Goldberger család a gyártörténetét mutatja be, illetve van egy olyan tartalmi része is, ami egy technológia fejlődést mutat be. A Goldberger textilgyár textil mintázással és színezéssel foglalkozott. És a vándorkiállításunk esetében összetettük a jelent és a múltat, mert ugye a jelenben minden textilgyárat szankcionálnak, hogyha nem állnak át zöldebb előállítási módokra. Szóval meg kell fizetni, hogyha környezetkárosító módon állítunk elő napjainkban egy-egy tárgyat, és azzal játszottunk, hogyha ez a Goldberger gyár még ma is működne, ami egyébként 97-ben zárt be, hogyan állna át, vagy egyáltalán átállna-e növényi, ásványi, illetve állati eredetű baktériumok által előállított színezékekre, amik egy sokkal környezetkímélőbb előállítási mód, ám időigényesebb és drágábbak. Erre felvonultattunk 14 hazai tervezőt, illetve akik kísérleteznek ezeken a területeken. Hoztunk ismertebb témákat, mint a növényi festés, de hoztunk különlegességeket, illetve amik kísérleti fázisban vannak jelenleg, mint a micéliumokkal való kísérletek, a bakteriális festőanyagok, vagy a gombákkal, zuzmokkal való festési módszerek, illetve maga a festék előállítása, és a különböző pácanyagok és a kísérő eljárásokkal való kuriózumok.
1: Nagyon jól tükrözi a kiállítás címe is ezt az irányt, hiszen Botanika Tinctoria a címe.
2: Maga a cím kicsit szűkebb, mint a kiállítás tematikája, de valami frappánsat szerettünk volna, amit azért ismernek az emberek és tudnak hozzá kötődni, és amikor elmélyednek, akkor ennek az egész természetes színezékekkel és természetes festőanyagokkal kapcsolatban egy elég széles palettát ismerhetnek meg.
1: Ezek az alkotások a múzeum tulajdonában vannak, vagy erre a kiállításra kérték fel önök az alkotókat?
2: A kiállított darabjaink a művészek tulajdona, illetve van egy olyan egység, ami egy ilyen kísérleti rész, ez a fordított rét, ahol felkértünk tervezőket, és aki vállalta, ők különböző szallagokat festettek meg számunkra. És így a kiállítás során, ahogyan folyamatosan vándoroltatjuk, ezek folyamatosan változnak, és ezt a változást mi dokumentáljuk, és majd ezt követően lesz a múzeum tulajdona, és vesszük be a különböző következtetéseket és a keletkező információkat az adattárunkba. A kiállításban kurátortársam volt Hajgató Sára, textilművész, és akasztottuk a hóhért, mert kitaláltuk, hogy készítsen 3-4 textilmintát, amit elküldünk bevizsgálásra. Nagyon érdekes eredményeket kaptunk, nem reprezentatív ez az egy minta, Sára ahogyan bepácolta, előállította azokat az anyagokat, eltérhet egy másik típusú anyagtól, de azért olyan következtetéseket egyértelműen le lehetett vonni, hogy például izzadságra teljesen jól reagált, kopás dörzsölésre is, ami nem csak Sárának az anyagainál, hanem az összes ilyen típusú anyagnál gyenge pont az a fényállóság, hogy könnyen fakulnak viszonylag a nap hatására. Igazából el kell fogadni ezt a tulajdonságát az anyagoknak, mert folyamatosan változik, és változnak ezek az anyagok, és ezáltal egyébként egy új életet is kaphatnak, mert újra és újra festhető, hogy egy körforgásba be tud kerülni, és nem a végállomás az az adott adott ruha, vagy az az adott textil, amit előállítottak, hanem ennek további új és újabb élete lehet.
1: Ennek tükrében mi az, amit láthatnak azok, akik a Szarvasi Múzeumban látogatnak el?
2: Minden kiállításunk egyedien van installálva az adott térnek megfelelően, illetve hogyha az adott intézménynél van kapcsolódási pont, akkor ezt bevonjuk. Szarvason például egy nagyon zseniális gyűjteményi egység is található, ami herbáriumokat tartalmaz, és onnan választottunk ki két könyvet, amiben található olyan növény, amivel könnyedén lehet festeni. Az egyik egy kevésbé ismert, az inkább kísérletezni szoktak a pitypang, a másik pedig az aranyvesző, ami azért így árokpartokon, mezőkön elég nagy mennyiségben előfordul, és ezzel a két tárgyal egészítettük ki az alapból vándorló kiállításunkat. Itt a 14 tervezőhöz kapcsolódó tárgyak, rövid leírás, illetve vannak QR-kódok, amik egy bővebb leíráshoz vezetnek, ha valaki el akar mélyülni. Az említett bevizsgáláshoz kapcsolódó anyagok is elérhetőek, a fordított rétnek a szalagjai, illetve egy felvétel, ami ezt az őskiállítást, ami itt volt Óbudán a Goldberger textilipari gyűjteményben, bemutatja. A kiállításban bemutatunk ruhákat is, de főként kísérleti darabokat. Hogy nem volt feltétel részünkről, hogy egy kész terméket adjanak be, hanem kísérletek, fonalminták, itt igazából a Boszorkány konyhára megyünk rá, hogy legyen egy ilyen tanulmányozható része is az egésznek, de természetesen előfordulnak kimonók, felső-alsó ruházat. Ami még plusz volt itt nálunk, hogy egy közösségi workshop kapcsolódott az egészhez, aminek az volt a lényege, hogy a fordított rétet szó szerint vettük, nem csak a szallagok szempontjából, és több napon át a meghirdetett eseményre jelentkezőkkel szépen felfűztük a festő és színező növényeket, és amikor beléptünk a kapun, akkor, hogyha felfele tekintettünk, akkor egy rét volt fölöttünk, hogy így megfordítottuk ezt az egészet. Egyébként az egész kiállításnál fontos szempont volt ez a környezeti szemlélet, és azt hangsúlyozni, hogy ez egy olyan módja a létezésnek, vagy az alkotásnak, ahol tiszteletbe kell tartani a környezetet, és hogy az alkotók is mindig csak annyit vesznek el a természetből, amennyit éppen fel akarnak használni. Van egy kérdőívünk, amivel pedig rávezetjük a látogatót arra a gondolatiságra, amit szeretnénk, hogy gondolunk-e arra, hogy mivel van színezve egy ruha, vagy csak arra gondolunk, hogy milyen alapanyagból van. És ugye számukra milyen kihatással van. Melyik tervezőnél mi az, amit ő előnyben részesít, hogy hozzá mi áll a legközelebb, vagy hogy segítsen dönteni, hogyha egy gyári körülmények között kellene ezt művelni, akkor vajon melyik tervező lenne erre alkalmas? Amit nem személy szerint, hanem az a munka. Az a cél, hogy gondolkozzunk el, és játszunk el ezekkel a gondolatokkal, és akkor hát, ha később, hogyha bemegyünk egy boltba, akkor egy neonszínű ruhához másként viszonyulunk, mint egy természetes színezékkel készülte, és egyébként a gyártók nem nagyon tüntetik fel a színezékeket, szóval, hogy ez ilyen anyagismereti tájékozódás kell.

0: folyamatosan hirdetik meg új évadukat a különböző művészeti együttesek, színházak, zenekarok. A Veszprémi Petőfi Színháznak összesen 5 nagy színházi bemutatója lesz a 2026-2027-es évadban. A kínálat sokszínű, egyebek mellett operettet, musicalt és monodrámát is láthat a közönség, hangzott el az új évadat bemutató sajtótájékoztatón. Az évadnak a Hit, erő, akarat alcímet adták. Felszegi Csaba összeállítása.
1: Az új évad első bemutatója az Elizabeth című musical lesz Szabó P. Szilveszter rendezésében. A Sziszi életével foglalkozó előadást október elején láthatják a nézők. A következő premier Szomori Dezső Hermelin című vígjátéka lesz a színház direktora Ober Frank Pár rendezésében, és ezt követi majd Lehár Ferenc Luxemburg grófja című nagyoperettje. Szintén a színház igazgatója rendezésében látható majd a Szerelmes Shakespeare vígjáték, valamint a Két pápa című fikciós történet is, amelyet Józan László visz színre. A direktor a sajtótájékoztatón elmondta, a Latinovics Bújtor játékszínben a Rose című monodrámát lehet majd megnézni, majd ezt követően Bújtor Balázs Legendák című önálló estje kerül színre. Végül Dúró Győző Párizs Ege alatt című estjét láthatja a közönség. Ober Frank Pál úgy fogalmazott, tartalmas, igényes évad áll előttük népszínházi kínálattal.
2: Gazdag jövő évad áll előttünk, tartalmas lesz, igényes lesz, és mindenképpen meg akarja tisztelni, meg akarja szólítani a Veszprémi Petőfi Színház csodálatos közönségét. Érződik az, hogy nagyon szeretnénk igényesen és változatos módon, ahogy szoktuk mondani, népszínházi kínálattal megszólítani a közönséget. Ugyanígy nagyon erős számunkra és fontos kiemelten az ifjúsággal való foglalkozás főszereplője Kellerné Egressy Zsuzsanna, ilyen a Petőfi Akadémia, a Carpe Diem táborok, és maga az a fesztivál, amely szinte ehhez kapcsolódik, ami már nem az ifjúságra, hanem az ifjú lelkűekre és a kihívással élőkre fókuszál és összpontosít. Fontos az összes társadalmi szerepvállalás, és minden, amit csinálunk, minden nagyon mélyről, minden nagyon nagy lelkesedéssel fakad belülünk, mert érezzük azt, hogy nekünk dolgunk van, küldetésünk van itt ezen a megyeszékhelyen, amely túlmutat azon, mint hogy különböző előadásokat így oda tegyünk a közönségnek, sokkal többről van szó. Azt hiszem, hogy ez az új évados műsorfüzet is azt bizonyítja ennek az összeállítása, ennek a tartalmi része, ennek az igényessége, hogy itt valami olyan gondolkodásról van szó, ami egyszerre mondhatjuk egy ilyen organikus gondolkodás, és egyszerre ilyen holisztikus gondolkodás is. És az is nagyon fontos, hogy ez egy költségvetési intézmény, ez az állam megyeszékhelyen működő színháza, ez nem egy profitorientált tevékenység. Itt a profitot nem a pénz jelenti, hanem a szeretet, az összekapcsolódás, az emberi hang, az emberi érintés, az emberi tekintetek. Ez a mi küldetésünk, ez a mi profitunk, és hogyha ez létrejön, az a katarzis, aminek egy ilyen templomban, mint amilyen a színház létre kell jönnie, akkor jól tettük a dolgunkat.
1: Horváth Renátó rendezésében valósul meg a Jane Eyre bemutatója. Charlotte Bronte 1847-ben Londonban kiadott művét a világirodalom egyik legfontosabb regényeként tartják számon. A darabban természetesen a tánc viszi a főszerepet. Horváth Renátó író, koreográfus, rendező beszél a részletekről.
3: Mi már lassan 3 éve együtt dolgozunk a színház vezetőségével, de a Lélektől Lélekig fesztiválon indult el a mi közös utunk, amikor ugye meghívták vendégszereplésre a Testbe zárt ima című előadásomat, és onnantól kezdve töretlen a kapcsolatunk. A tavalyi évadban bemutattuk az Adi és Léda előadásunkat, most az idén pedig majd az új tánciházi előadásunkat fogjuk bemutatni. Szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, és nagyon sok tervünk van, hogy hova lehetne még fejleszteni ezt a kapcsolatot, mert nagyon szeretjük a színházat és a veszprémi közönséget is.
4: Most rendezőként vesz részt ebben a darabban?
3: Így van, rendezés koreográfusként fogok részt venni. Sőt, díszlet és jelmeztervezőként is, tehát hogy egy globálisan gondolkozok mindig is. Az Adinál már ugye ezt ugyanígy tudtam létrehozni ezt az előadást, és most itt is ugyanígy fog működni, tehát globális alkotója leszek ennek az új előadásnak is. Tehát az új előadás a Jane Eyre, a Lovodi árvának a kis története. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes előadás. Maga a történet az engem már gyerekkoromban megérintett, mert ez volt az a könyv, amit nagymamám először a kezem eszembe adott, hogy kisfiam, ezt olvasd el. Onnantól kezdve megszerettem az angol irodalmat, és én úgy gondolom, hogy ez az a történet, ami olyan szinten tudja a közönséget vinni. Ugye itt a színpadon is abszolút a Jane gyerekkorától indítom a történetet, és hát eljutunk a végkifejletig, amikor is ugye Rochester Grove-fal újra egymásra találnak. És bemutatjuk nyilván azokat a stációkat, és egy picit az angol gótikát fogom alkalmazni, de természetesen a romantika jegyeivel. Tehát ez egy időutazás lesz ismételten.
4: És hát a tánc, ugye ez nem kérdés, hogy Horváth Renátó életében a tánc mennyire fontos.
3: Így van, igen. Tehát számomra a tánc ugye az attól függetlenül, hogy most ugye korlátok közé vagyok szorítva, én úgy érzem, hogy nem szabhat határokat az én életem, és hál' Istennek a teljes társadalaton keresztül ki tudom élni a vágyaimat, és rajtuk keresztül újra táncolhatok, és ez nagyon jó, mert így legalább alkotóként is egyre inkább kipróbálhatom magam, amit nagyon élvezek.
4: Kerekesszékben ül, hogyan beszélgetünk, korlátok nélkül azt mondja, hát nem látom, hogy túl nagy korlátok lennének.
3: Nem, ez valóban így van, tehát, hogy próbálom úgy élni a mindennapjaimat, hogy ne ez határozza meg az életem. Nyilván vannak akadályok, de ezeket átugrom, mert a célra koncentrálok, és arra, hogy a színpadon megszülessen az, ami a fejemben van. Nyilván ez egy nagyon nagy feladat, és sokkal összetettebb, mint amikor meg tudnám mutatni a koreográfiákat. Nyilván itt el kell mondanom a művészeknek, hogy mit szeretnék, de hál' Istennek annyira fogékonyak, és már megtanultuk, hogy hogyan kell kommunikálnunk, és előbb vagy utóbb megszületik az a próbateremben, amit én kigondoltam.
4: De ez nem ritka, ez a fajta empátia a színházban, azt gondolom itt, hiszen Lélektől Lélekig fesztivál, már ugye említettük, megadták az Autista Barát Színház címet is, tehát erre nagyon fogékonyak itt a Veszprémben.
3: Abszolút, és ez nekem nagyon nagy öröm, meg valahol meglepetés is volt egyben, mikor ugye becsöppentem ebbe a közegbe, hiszen én nem tudtam, hogy az országban van egy ilyen befogadó színház, ahol ennyire odafigyelnek a kihívással élőkre is, és lehetőséget adnak, és ezáltal, hogy én így ilyen helyzetben alkothatok, nekem ez nagyon sokat jelent, mert lehet, hogy ezek nagy szavaknak tűnnek, de valahol egy életet biztosítanak számomra, mert azt csináltam, amit szeretek, még így is, hogy sajnos korlátok közé vagyok szorítva.
1: A színházban működő Petőfi Ifi Akadémia fiatal társulata Szabó Magda Abigail című darabját állítja színpadra. A június végén tervezett bemutató főként a fiatalabb korosztály célozza meg. Vitai Georgina szerepét a színház legfiatalabb tagja Hirs Laura alakítja.
5: Az Abigail című musicalben én fogom játszani Vitai Georginát, a főszereplőjét az előadásnak. Nagyon nagy megtiszteltetés. Nekem ez fenn volt az álmaim listáján az álomszerepek között, úgyhogy nagyon boldog vagyok és nagyon izgulok, mert nagy feladat, de remélem, hogy meg fogom tudni ugrani. Nagyon várom, most pénteken lesz az olvasópróba, és akkor Gőzerővel nekiállunk. Az énekórák már folynak, úgyhogy június 27-én bemutatjuk.
4: Szabó Magda darabját azért nem könnyű játszani, az Abigailt, ez egy dráma, mint tudjuk.
5: Igen. Igen, ez egy dráma, és igen, nehézség alapvetően megélni ezeket a szituációkat, amiben ez a, hát igazából még kislány keveredik, vagy tini lány.
4: A második világháború forgatagában.
5: Igen, igen, és ugye hozzá van írva gyönyörű zene, de nagyon nehéz. Kíváncsi leszek, hogy én magamból mennyire tudom ezt előhúzni, vagy átadni majd a közönségnek, de remélem, hogy sikerülni fog, mindent megteszek érte.
4: A színház legfiatalabb színésznőjeként mennyire nagy kihívás ez?
5: Én azt gondolom, hogy amúgy is nagy kihívás lenne, ha nem én lennék a legfiatalabb, de így azért van egy ilyen, talán egy plusz bennem, hogy ezt most meg kell ugrani. Nagyon készülök rá, képzem a hangom, minden, úgyhogy remélem jó lesz.
6: Bocsánat, elnézést, túlzás talán, hogy témánk így lázba hoz. Mint diákként hajdanám, ha valami megragadt a mondottakból netán, mivel a vizsga már közel.

0: Hétköznapi luxus. A Királyné asztalától a Parasztházig című kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum és az Iparművészeti Múzeum együttműködésével jött létre, és látható most is a Néprajzi Múzeumban. A zsolnai, a holicsi, a hollóházi, a Fischer és a köznépi kerámiák sosem látott válogatása találkozik a tárlatban, hogy a hazai kemény cserépgyártás csak nem 200 éves történetén keresztül meséljen a magyar ízlésről, identitásról és a mindennapok alakulásáról. Verese Mese Gyöngyvérnek Vida Gabriella kurátor mesélt.
1: A kemény cserép egy olyan anyaga a magyar kultúrának, amelyiket például a néprajzosok nem annyira kedvelnek. Nem tekintik a népművészet részének. Nyilván ez egy gyári termék, tehát nem a falusi kézművesek által készített anyag. Nem nagyon gyűjtik, illetve nem szokott kiállításnak, kutatásnak a tárgya lenni. Amikor én ide kerültem a múzeumba, akkor egy tárgyvásárlásnál a felmerült kemény cserépre az volt a reakció, hogy olyat mi nem gyűjtünk.
2: Miközben használta a nép.
1: Olyannyira, hogy több mint 50 évig a paraszti lakásoknak már az 1880-as évektől olyannyira része volt, hogy amikor még egy tálból étkeztek, és nem volt saját tányérja senkinek, amelyből az asztalnál evett, akkor is a falak már tele voltak színes, kemény cserép tányérokkal. Tehát nagyjából az 1870-es évek végével, az 1880-as évekkel a paraszti házakban nagyon nagy számban használtak reprezentációra, díszítésre kemény cserepet. De mivel nekünk ebben a múzeumban csak népi, vagy ha úgy nevezem, köznépi használatú kemény cserép tárgyaink voltak, amikor felmerült, hogy szembe kellene nézni ezzel az anyaggal, és rendezni kellene egy olyan kiállítást, amelyik az egész történetét feldolgozza, nem a gyárak felől, tehát nem a egyenként, vitrinenként a telkibányi gyár, a hollóházi gyár, hanem ennek az egész kerámia történetnek az ívét felvázolva, felrajzolva, akkor nyilvánvaló volt, hogy ezt egy múzeum, egy gyűjtemény nem tudja megoldani, mert hiszen a korai tárgyak, amelyek még tényleg az elit és a polgárság számára készültek, illetve a 19. századi világkiállításra készült művészi igényű kemény cserép tárgyak nem a Néprajzi Múzeumban vannak, hanem a Nemzeti Múzeumban és az Iparművészeti Múzeumban, ezért adta magát az együttműködés, és így született az, hogy a három múzeum együtt készítette ezt a kiállítást, a három múzeum anyagából döntően, de hozzá kell tenni, hogy még így is szembesültünk azzal, hogy bizony éppen azért, mert ez az anyag nem annyira kedvelt, nem annyira gyűjtött volt eddig, most ez jól láthatóan változik a műgyűjtésben is, ezért hiányosságaink vannak, és még 11 más intézményből kölcsönöztünk tárgyat ahhoz, hogy egy teljes történeti évet meg tudjunk mutatni.
2: Azt hiszem, hogy ha valakinek azt mondom, hogy mi atyánkos tányérsorozat, akkor rögtön tudja, hogy miről is beszélünk, melyek voltak azok a kemény cserepek, amelyek reprezentatív díszként szolgáltak egy-egy paraszti kultúrában, és pontosan ez a kiállítás jól meg is fogja azt, hogy miként válnak ezek a tárgyak például a paraszti kultúra részévé.
1: A korai korszakot követve az angol kezdetektől, hiszen ez egy Angliában kikísérletezett anyag, onnan is vannak kitéve tárgyaink, és mindjárt már bemutatjuk azt, hogy hogyan jelentkezett ez a magyar gyárak termékein, és végigvezetjük a teljes történetet, de egy ponton nagyjából a 19. század közepén három szára vesszük külön a bemutatandó tárgyakat. A nemzeti identitás kifejező és a művészigényű tárgyak fejlődésének folyamatát, másrészt a nagy kiállításokat mutatjuk be, harmadrészt pedig ezt a megszülető köznépi kerámiát, amelyik olyan nagy mennyiségben készült, mert a vidéki lakosság olyan nagy piacot generált a gyáraknak, hogy stabilizálni tudta a gyárak termelését, és lehetővé tudta tenni több gyárban, hogy ennek a nagy volumenű termelésnek eredményeképpen mindenféle kísérleteket végezzenek, és művészi kerámiákat is előállítsanak. Egyébként is tulajdonképpen mindig minden kerámiagyár legalább három szintű tárgyat készített. Készített a vidéki lakosságnak, készített a polgári lakosságnak, és készített a gazdaság és művészi elit számára.
2: ha végig sétálunk a tárlaton, akkor már az elrendezés is megragadja a figyelmünket. De hát egyszerűen ide órák kellenek, hogy minden egyes vitrin előtt megálljunk, és elmerengjünk azon, hogy mit is látunk.
1: A kiállításban 600-nál több tárgy van kihelyezve, tehát mindegyiket átnézegetni nagyon sok idő. Az a gyakorlat alakult ki, hogy a legnagyobb sietséggel sem lehet másfél óránál hamarabb egy tálatvezetést megtartani a kiállításban, hiszen olyan gazdag és a politikai vetületében a 19. századi történetet illetően, hogy ha ezeket mind el akarja mondani az ember, az bizony nagyon sok idő. Én azt gondolom például, hogy ezt a kiállítást nagyon jól lehetne diákoknak használni, hiszen a nemzeti érzés és a 48-as szabadságharc utáni szimbólumhasználatot nagyon jól lehet követni a tárgyakon. Az 1867-es kiegyezés után a Habsburg udvar is egy kicsit békülni akart a magyar néppel, és ezért lehetővé tették egyik oldalról, másik oldalról viszont a birodalmi gyárak felé sugalva megjelentek olyan kerámiák, amelyeken már igen rajta van a magyar címer, rajta van Kossuthnak, Percelmórnak, Wesselényének és Széchenyi Istvánnak a képe, rajta vannak nemzeti színű zászlók, olyan szimbólumok, amelyek valamiképpen a hazafias érzést kifejezik.
2: Ugye, ahogy ön is mondta, hogy minimum másfél óra kell ahhoz, hogy itt körbenézzünk, úgyhogy igazából tényleg csak egy-egy különlegesebb tárgyat tudunk kiemelni azért, hogy igazán felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen hagyatékunk van.
1: A Millenniumi Múzeumfaluból a tárgyak ide kerültek. Ugye a Millenniumi Múzeumfalu házait lebontották, de a tárgyak ide kerültek hozzánk. Itt vannak a kerámiák is. A gyűjtemény nagy gondozója, a világhírű kerámia kutató Kressz Mária nagyon nehezményezte, hogy mennyi kemény cserép került be a Millenniumi kiállítással a gyűjteménybe, és miért nem a népi kerámiát helyezték előtérbe, amikor ezeket a kiállításokat megrendezték, de valószínűleg azért, mert akkor ezt akarták mutatni, illetve teljesen egyértelműen tudjuk, hogy akkor már minden házban ezek a tányérok voltak. De hogyha megnézzük azokat a edényeket, amelyek egy-egy házból kikerültek, mert erről pontosan van listánk, hogy melyik edény melyik házban volt, akkor azt láthatjuk, hogy a Tiszántúlon, meg az Alföldön, és Erdélynek ugye a nyugati részén, ez a nagyon piros-fehér-zöld, nagyon színes kerámiák kerültek elő, viszont, hogyha megnézzük a Dunántúlit, mondjuk legyen Somogy megye, akkor azt látjuk, hogy alig van, sokkal kevesebb van, és sokkal kevésbé harsányak, és sokkal kevésbé színesek. A Dunántúlon nem volt annyi gyár, mint Észak-Magyarországon, ahol ő szinte egymást érték, hát Telkibánya hollóháza szinte szomszédos település. A Dunántúlra osztrák termékek érkeztek, nagy mennyiségben wilhelmsburgi termékek, és sokkal kevésbé használtak kemény cserepet, mint például az Alföldön, ahol szinte az egész szobafala borítva volt velük.

0: Ha közeledik a pünkösdi hosszú hétvége, akkor közeledik az orgonák éjszakája is, amely az orgonán kívül sokféle kulturális élményt hoz magával. Az idei orgonák éjszakája jövő szombaton, május 23-án lesz a Filharmónia Magyarország rendezésében. A részletekről Szamosi Szabolcs ügyvezető igazgatót, a program megálmodóját kérdeztem. Azt hiszem, hogy sokaknak nem kell már bemutatni az orgonák éjszakáját, hiszen ez egy évről évre visszatérő és nagyon népszerű program, de azért talán mégis érdemes egy kicsikét feleleveníteni, hogy mióta van ez, és mi volt az eredeti célkitűzés, aminek kapcsán létrejött ez a nagyszabású esemény.
1: 2019-ben rendeztük meg első alkalommal, és már akkor berobbant a kulturális életbe, és

0: térben, ahol tényleg át tudja járni teljesen a testünket, a fortéja, amiben beleremegnek a padok, a pianissimója, amik egészen éteri hangzást adnak, szólaltatnak meg, és mindez segíthet bennünket egy elcsendesedésre, egy kis kikapcsolódásra és erőgyűjtésre a jövőre nézve.
1: Mik a tapasztalatok? Kiket tud jobban megszólítani ez a program? Azokat, akik egyébként is szeretik az orgonazenét, vagy pont azokat, akik egyébként soha nem mennének el egy klasszikus orgona koncertre, de ilyenkor mégis megteszik?
0: Azt gondolom, hogy ez talán kivételesen kicsit olyan program, ahogy megszólítjuk őket, hogy valóban a célközönséget elérjük a megfelelő helyén. Estére, a nagy koncertekre azok jönnek, akik rendszeres hallgatóink, akik tudják, hogy mit várhatnak, mire számíthatnak, és napközben valóban jönnek azok, akik keresik, és megtalálják ezt, és eljönnek. És azt remélem, hogy megtalálják a maguk számára izgalmasat, ami kikapcsolódás is egyben, érdekes, szórakoztató, ugyanakkor színvonalas.
1: Nagyon kreatív a programajánlat minden évben, és nagyon sokféle koncert és nem koncert is van. Mik az elmúlt évek tapasztalatai, hogy melyek a legnépszerűbb programok, vagy melyek azok, amelyek egyszer csak bekerültek ebbe a programkínálatba, és utána nem lehetett őket kivenni?
0: Már az első évtől kezdve megszólítottuk az orgonaművészeket, kántorokat, egyházzenészeket, hogy csatlakozzanak, találjanak ki valami programot a saját hangszerüknél, mutassák meg a sípokat, játsszák el a fanfárját, az orgonák éjszakájának azt a darabját, amit mindig megír egy zeneszerző, ezúttal Vajda János preludiuma lesz, ami ősbemutatóként megszólal több száz helyszínen, vagy ha épp volt orgonafelújítás, akkor meséljenek arról, hogy miként zajlott. Tehát azt gondolom, hogy rengeteg dolgot lehet ezzel kapcsolatban tenni, és ezek az önként csatlakozók kitartóan jönnek évről évre, nagyon szép számban, és ők is arról számolnak be, hogy ezen a napon, ha ők évközben több koncertet rendeznek, akkor is ezen a napon vannak a legtöbben. Tehát azt gondolom, hogy van ennek egy felhajtó ereje, illetve annak, hogy a médiákban ez ennyire sok felé megjelenik.
1: Térjünk rá egy kicsit az idei orgonák éjszakájára, először a számokban, hiszen itt mindig nagyon érdekes számok vannak, a fellépők, a helyszínek, a kontinensek és az események szempontjából. Idén hogy alakul ez?
0: Nagy örömünkre idén is nagyon szép számú program, 6 kontinensen, 20 országban, 38 külföldi helyszínen, Magyarországon több mint 100 helyszínen, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp és több százezer hang lesz ezen a programon. Számos európai nagyváros mellett idén először lesz Berlinben programja a sorozatnak, az Egyesült Államokban, Peruban, Kínában, Ausztráliában és Algériában is orgonazene színesíti a kulturális életet ezen a napon. És ugye az időrendje is nagyon izgalmas, mert keleten elkezdődik korábban, ott előbb van 23-a, és aztán tőlünk nyugatabbra zárul a nap programja. Kiemelt helyszínünk az idei évben Budapesten a Zeneakadémia és a Szent István Bazilika. Zeneakadémián gyakorlatilag már egy teltházas bérlet, ami unikum névre hallgat, és erről pont nem nagyon szoktam beszélni, hogy pont az unikum ma ennek a bérletnek többek között az orgona. Hogy az orgonát mutatjuk meg olyan oldaláról, amiről egyébként nem tesszük mi sem gyakran, és az országban sem jellemző, hogy orgonaversenyeket hallhat a közönség. Ezen az estén azúttal 3 orgonaverseny hangzik el. Elhangzik Hidas Frigyes, már valamennyire ismert orgonaversenye, elhangzik Jongen szimfónia koncertántéja, aminek szintén az orgona a főszereplője, és Ott Rezső ír erre a napra, erre az estére egy orgonaversenyt, amelynek természetesen ez lesz az ős bemutatója, és 2 külföldi művész, mert erre a napra egyébként jellemző, hogy a mi művészeinket exportáljuk, a külföldieket pedig importáljuk. Xin Mei Fang és Silvio Cselegin lesznek a szólistái ennek az estének, amin természetesen Vajda János fanfárja is megszólal. A Szent István Bazilikában pedig egy gyertyafényes, meghitt hangulatú koncertet ad majd Francesco Finotti, aki úgy látom, hogy nagyon népszerű az orgona szerető, orgona kedvelő közönség körében mindig tehát házas koncerteken várhatjuk őket, és nagyon érdekes, hogy művész úr elmondta nekem, hogy több évtizede nem játszott a Szent István Bazilikában, ami számára nagyon fontos, mert ott volt mestere és jó barátja később Kolos István, akitől ő nagyon sok dolgot tanult.
1: Tekintsük át egy kicsikét a nem koncertszerű orgona programokat, vagy nem csak orgona programokat. Mi minden kapcsolódik ezen az eseményen az Orgonák Éjszakája tematikához?
0: Lesz mozgó orgona, amely egy autón járja be a fővárost, de hát hadd említsem még itt meg, mert a kísérő programoknál szerepeltetjük mi is, a Deák téri evangélikus templomban nyitott ajtós éjszakai orgona koncert várja hallgatóságot este 8-tól egészen éjfélig. De lesz koncert az Aranyhídon, amely Balatonfüredről indul este 8:30-kor, lesz borkóstoló borgonával villányba a Bokpincébe, ahol a hangszer is nagyon különleges, és talán a legtalálóbb elnevezés az a bor, orgona, vagy borgona. Ez azt jelenti, hogy a sípokat boros üvegekkel helyettesítették, és ezt töltik föl folyadékkal, és ezek lettek behangolva. Nagyon izgalmas ez a hangszer, ahogy megszólalhat, én sem hallottam még. Ez egy vacsorával van egybekötve korlátlan italfogyasztással. Ahogy az már hagyományos, a pécsi orgona manufaktúra is tárt kapukkal várja az érdeklődőket, ingyenes járlátogatásra, mely regisztrációhoz kötött, és lesz egy családi nap is az orgona körül a Balokhányligetben, délutáni órákban, ahol lesz egy futóverseny is orgona muzsikára, de nap során megszól a piadánca, ami indítja a futást. Ez egy billentyű sor, egy billentyűzet, amin lábbal játszanak, és egyszerre többen, tehát nem úgy, hogy csak egy ember ugrál rajta, hanem többen, akár hárman, négyen több szólamba szólaltatják meg ezt a hangszert a lábukkal, ahogy táncolnak rajta. Ez egy 7,5 méter hosszú, 6 oktávos lábbal játszható billentyűsor. És ugyanitt a sportolási mozgás lehetőségek mellett este a Kodály Központ mellett szabad téren szólal meg majd az orgona egy filmzenés koncerttel Gedai Ágostonnal.
1: Budapesten és Pécsen kívül melyek azok a nagyvárosok még itthon, ahol számíthatunk Orgonák Éjszakájára?
0: Székesfehérváron Kaposi Bruno és Seidl Dénes lesznek a főszereplők, Miskolcon Tabajdi Ádám, Osztrosics Eszter társaságában lép föl az Avasi templomban, míg Győrben a Bencés templomban Hegyi Barnabás és Maros Dóra adnak koncertet. És Debrecenben pedig a Református kis templomban a Három tenor egy orgona című koncerten Boncsér Gergely, Klein Ottokár és Vadász Dániel lépnek fel Sárosi Dániel orgona művésszel.

A mai súgójukban textilművészeti alkotások között sétáltunk Szombathelyen és Szarvason. Megismertük a közelgő színházi évad kínálatát Veszprémben, díszesen terített asztalokhoz ültünk a Néprajzi Múzeumban, és megnéztük, milyen lesz jövő szombaton az Orgonák éjszakája. További szép és érdekes kulturális élményeket kívánok!

0: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este Anton Bruckner 9. D-moll szimfóniája csendül fel. A búcsú és a halál utáni élet témakörét járja körül a szerző utolsó, befejezetlen remek műve, amit most az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekara szólaltat meg. A karmester Herbert Blumstedt. Misztikus szimfónia, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. A szimfonikus muzsika után Konstantin Kreml énekel. A német bariton az operák mellett már diákkorában is megszerette a dalokat. Most bő repertoáriából Schubert műveit adja elő egy februári madridi felvételről. Schubert dalok. Ma 20 óra 39 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra. Bartók Rádió Zenei Díj 2026.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. A Bartók Rádió Zenei Díj 2026-os kitüntetettjei között az év zeneszerzője díjat Madarász Iván Kossuth Díjas zeneszerzőnek nyújtottuk át a BMC-ben rendezett gálaesten. És most műsorunk vendége Madarász Iván zeneszerző, akivel a díjakon elindulva még nagyon sok mindenről beszélgetünk. Az év zeneszerzőjét köszönthetem a stúdióban, a Bartók Rádió Zenei Díj kitüntetettjét, Madarász Iván Kossuth Díjas zeneszerzőt, és ez még csak egy díj, amit most hirtelen a neved mellé mondtam. Tehát tulajdonképpen ezt a beszélgetést innen is közelíthetjük, hogy egy zeneszerző számára mi mindent jelent az a sokféle elismerés, amit a pályája során kap. De a te esetedben van egy másik oldala is, hiszen ezt a megfogalmazást, hogy az év hangszeres művésze, zeneszerzője, lemezes, stb. Éveken keresztül ebben döntöttél is, az Artisius tagjaként, igazgatójaként, tiszteletbeli elnökeként. Szóval te két oldalról is látod ezeket a kitüntetés történeteket, hogy mit is számít ez zeneművészek életében.
2: Amit említettél, az az Artisiudi, ahol valóban minden évben azokat a művészeket, akik elsősorban a magyar kortárs zenét a szívükön viselik, meg a fülükben viselik, meg a kezükben, ahogy játsszák, jutalmazzuk meg, és azt hiszem mindenkinek, aki művészettel foglalkozik, valahogy egy kettős érzést vált ki a díj. Hát egyfelől úgy, mint minden normális ember, nagyon örülünk, és én magam is megtisztelem. Érzem magam benne. Másfelől viszont az is igaz, ami eszembe jut, hogy Füst Milán fölteszi a kérdést, hogy miért ír verset a költő. És a válasza egy újabb kérdés. Miért fütyül a rigó? Hát azért fütyül, mert fütyülnie muszáj. Akkor is fütyül, ha szomorú, akkor is, ha ideges, ha bánatos, ha öröm, ha éhes, ha jól lakott, mindenképpen fütyül. Tehát végül a zeneszerző azért komponál, mert függetlenül attól, hogy ezt befogadják, vagy szeretettel fogadják be, vagy anélkül, valahogy van egy belső késztetése, amely díjtól függetlenül is működik. És ha ehhez a késztetéshez, vagy csúnyában mondva, mániához, hogy az ember komponál, még az is hozzájárul, még az hozzátevődik, hogy úgy látszik, hogy valami fajta a saját személyemen kívül, baráti kapcsolatom kívül is valahol, hát értő fülekre talál, az ember persze nagyon örül és megtisztelve érzi magát.
1: Most hadd kérdezzek valamit, amire szerintem te ezzel az életpályával, amit birtokolsz, már nyugodtan válaszolhatsz. Volt-e olyan pillanat az életedben, vagy kellett-e erre vigyáznod, hogy jött egy díj, ami után azt mondtad, hogy akkor én már tényleg nagyon jó vagyok?
2: Hát nézd, így, ezt őszintén mondom, így, hogy nagyon jó vagyok, ilyen nincs. Már csak azért, nem csak azért, mert tudom, mert nincs jó és rosszabb a régi nagyok között. Szóval nem lehet mondani, hogy hát így most tényleg nem mondok neveket a régiek közül, hogy az jobb, mint a másik. Ez lehetetlen. Különben eszembe jut Weiner Leónak egy mondása, aki rám hagyományozott, Weiner Leó, ez a hallgató kedvéért mondom, olyan legendás kamarazenetanár volt a Zeneakadémián, hogy több növendék, később tanárrá váló generációban öröklődnek azok a megfigyelések és tanácsok, amiket ő a kamara órán mondott. És az egyik helyen azt mondta Weiner, hogy a zeneirodalom legszebb szüneteit Beethoven írta. Na most mit kezd az ember ebben a mondással? Nyilvánvalóan, hogy hát ilyen nincs, hogy zeneszerzők között szünetírási szépségverseny van, és én azt mondom, hogy hát szén, tényleg ez a Beethoven szünet nagyon szép, de én tudok Schubertnél egy szebb szünetet. Szóval ez így hülyeség. Inkább meg kell tanulni, hogy hogy lehet kezelni ezt a mondást. Hát én magamnak úgy fordítottam le, hogy milyen csoda lehet, amit Weiner hallott, belehallott egy beethoveni szünetbe. Nyilvánvalóan inkább nekem az a kérdés a szünettel kapcsolatban, hogy a szünetnek az értelmét mi adja meg, ami előtte volt, vagy ami utána jön. Ez nagyon kicsi, és ez egy nagyon, gondolom, dinamikus kapcsolat, mert ebben a pillanatban, amikor éppen élem a szünetet, akkor még csak a múlt, és aztán ami utána következik, az milyen nagyobb, tágabb értelmezési keretbe vonja azt, ami elhangzott, és ami lezajlott a szünet. Tehát ilyenfajta, hogy ennél jobb nincs, ezt sem magamra, sem másra nem lehet mondani. Ezt végül, hála Istennek, centivel nem érhető verseny.

0: De ha már ezt a szünetet említed, ez nagyon érdekes téma, mert nem tudom, el lehet ezt magyarázni, hogy hogyan zajlik alkotás közben egy zeneszerző fejében mindez, vagy érzékeiben, szívében. Tehát amikor írsz egy darabot, és majd, hogy nem teljesen mindegy, hogy ez most egy szál fuvolára készült, vagy egy opera lesz belőle, hanem úgy általában a komponálás. Pontosan a szünetek jelentősége. Akkor benned mi történik gyakrabban? Az számít, ami volt, vagy az, ami majd jön?
1: Hát én nem tudom, hogy másnál hogy van, tényleg csak magamról beszélhetek, és magamról is csak alig. Igazádiban megmondom, hogy nem tudom. Azt tudom viszont, hogy nálam egy darab megszületésének nagyon elhatárolható fázisai vannak. A leghosszabb és legnehezebb fázis, amikor vagy kialakul, ez a ritkább, vagy abban a másodpercben, amikor felkérés van, vagy én elhatározom, megjelenik valami ebből a zenéből. Nem konkrét hangok, pláne nem konkrét motívumok. Hogy mondjam, az íze, a zamata, az irama, ez így most nagyon általánosnak tűnik. Próbálok hozzá szavakat találni, hogy mi az, amit tudok, vagy sejtek, vagy hallok erről a zenéről, de ezek még nem konkrét hangok. És ez nagyon hosszú, adott esetben több hét, több hónap, sőt van, hogy több év, ameddig van és foglalkoztat. Tantorinak van egy verse, amely körülbelül így kezdődik, hogy én szüntelenül dolgozom. Dolgozom, ha ezt írom, dolgozom, ha ezt abba hagyom. Szóval van, hogy mit tudom én, vezettek, és közben valami jár a fejben, nem konkrét motivumok, szóval nem egy, hallgató kedvében mondom, nem egy dallam, nem egy kézzel fogható alakzatú. Én ezt úgy tudom, Leibniz egy szavát kölcsönzöm, hogy henid állapotban van. A dolog egy ilyen gazdag, de formátlan még. És aztán jön egy másik fázis, amikor már konkrétabban gondolok rá, ott már valóban hangzásokról van szó, és hogy hol lesz szünet, ha tekintet. Ez már a munkák legutolsó fázisa, amikor, mert én papírra írok, én még megszoktam, hogy Altamirában, a barlangban mi papírt használtuk. Szóval, hogy a szünet, hogy lesz, és mennyi lesz, miért, az már a komponálásnak a szakmai része. Az már az utolsó fázis. Tehát én ezt a három fázist mondanám magamról, amiben ez a hosszú terhesség. Az elefánt az, ami nem tudom, hogy nagyon hosszú ideig terhes, én is sokáig szoktam. Aztán van olyan darabom, ami nagyon gyors, ez nagyon ritka. Például 2 vagy 3 évvel ezelőtt. Igen, 3 évvel ezelőtt. Szőcs Géza verseire írtam egy dalciklust. Hát azt hogy mondjam, egyfolytában, csak úgy, ott nem volt semmilyen fázis, azt csak úgy írtam egyfolytában. De ilyen azt hiszem nem nagyon volt életemben más ilyen kompozíció.

0: Mai műsorunk vendége Madarász Iván Kossuth díjas, és most már Bartók Rádió zenei díjas zeneszerző.
1: Az is nagyon érdekes, vagy érdekes lehet, amikor egy zeneszerző többféle formában visszahallhatja az elkészült darabjait. Mert a kottapapír és a számítógép is most lényegtelen, hogy ki milyen formában komponál. Kottapapíron át lehet írni, ki lehet radírozni, számítógépben át lehet írni, ha a zeneszerző nem úgy gondolja. De amikor elkészül egy bizonyos felvétel, vagy megszólal a darab a koncerten, akkor az már egy icipicit egy ilyen végleges változat. Számodra mi a különbség, amikor egy koncerten hallod a darabot, és tudod, hogy ez egy egyszeri alkalom, és hogyha bármivel nem voltál elégedett, akkor módosíthatsz rajta akár a kottában is a következő előadások előtt, illetve amikor akár egy rádiófelvételt, akár egy lemezfelvételt hallgatsz, ami úgy van és kész.
2: Igen, ott kőbe van vésve. Igen. Én azt gondolom, hogy ma már mindenki tudja egy CD felvételről, vagy egy stúdió felvételről, hogy az is csak egy egyszeri mégis. Mert aztán van egy másik megoldás. Például az Operaház számára írott utolsó keringőmnek, az abból két lemez is készült. Én úgy vagyok vele, hogy amit hallok, én örülök neki, ha az előadó, hát úgy mondják tolmácsolásában, szóval az előadó megfogalmazásában a saját temperamentumán átszűrve valami olyat hallok a darabomba, amire én pont nem így gondoltam. Én azt gondolom, hogy ha érett és fantáziadús előadóval találkozik a darab, akkor a fantázián azt értem, hogy van formai fantáziája, akusztikus fantáziája, metrikai fantáziája, és főleg funkciós fantáziája, akkor valami kialakul. Na most a jó műre jellemző, hogy többfajta lehetőséget ad. Tehát én lehetőleg igyekszem idézőjel tanulni az előadóktól, és nagyon végső esetben mondom a próbán, hogy ezt ne így játssza, hogyha benne van a darabnak a lehetősége, és hogyha, mit tudom én, véletlenül úgy alakul, hogy halálom után is játsszak, akkor már nem leszek ott közvetlenül, és nem tudom mondani, hogy ott így gyors, ott szubito piano legyen, és ne decrescendóval közelítsd meg. Itt tudom én. Szóval én igyekszem tanulni belőle, hogy lehet olyan fajta konkrét szerkezeteket is komponálni, amelyeknek ez a flexibilitása megvan. Szóval kell tudni, hogy végső soron, hát ez egy közhely, hogy amit a zeneszerző leír a kottába, az nem a zene. A zene akkor lesz vele, ha ezt eljátszák. Nincs az a precíz lejegyzés, ahol minden hanghoz egy külön dinamika, egy külön akcentus, az előadásnak bármilyen paraméterét, vagy még több paraméterét, meg hát ez a még mindig ott van az előadó egyéniség. Én erre első zenei akadémista koromban jöttem rá. Tudnék, odáig 18 évesen abba a gyermeteg elképzelésben voltam, hogy a zeneszerző az produkál. Az előadó művész pedig reprodukál. És ez nem igaz. Ferenczi Györgyhöz jártam zongorára, aki egy, hogy mondjam, túl van azon, hogy én most mondjam, hogy egy csodálatos művész volt, egy fantasztikus élmény volt vele találkozni, emberileg is és művészileg is. Odaült a zongorához, és eljátszott a Chopin hámol mazurkáját. Ő különben, ha lehet ilyet mondani, külön Chopin szakértő, és azon belül külön mazurka szakértő volt. Annyira becsült a mazurkákat, ő mindig fölhívta a figyelmünket, hogy ne becézzük, a mazurok. Nem mazurka, mazurok. Csodálatosan játszott, olyan csodálatosan játszotta, hogy Füst Milán nem újságba kritikált, hanem egy külön tanulmányt írt róla. Arról szól az írás, hogy Ferenczi lelke és Chopin lelke az valahogy miért teljesen rokon. Gyuri bácsi eljátszotta a hámol mazurkát, ahol mit tudom én, mondjuk 11-szer vagy 12-szer ugyanaz pontosan változtatás nélkül le van írva. És ez úgy szólt, hogy ez 12 megfogalmazás volt, de nem 12 különböző, 12 egy lényegű, és mégis 12 arcú. Tehát egységes is volt persze az egész darab az ő kezében, és végtelenül gazdag. És kiderült, hogy ami oda írva, hát az semmi. De szóval nem úgy, hogy Chopin semmi, hanem az még csak, az még meg kell formálni, az még nincs megszületve. Tehát a zenének végső soron a létformája az idő. Az az idő, amiben megvalósítja egy hangszeres művész. Ami a papíron van, az egy olyan időtlen, idő nélküli dolog, amit az ember időbeli fantáziája teszi zenévé. Mert a zene időben zajlik, és nem a papíron zajlik.

0: És hogyha a beszélgetés végén egy bizonyos művet, ami ebben a pillanatban mindennek a kritériumnak megfelel, amiről most beszéltél, választanál az életművedből, melyik műrészletét mutassuk, és miért?
1: Most nehezet kérdezel. Olyat nem tudok mondani, amely ilyen kritériumoknak megfelel. Nem azért, mert nincs olyan, lehet olyan, nem tudom. Hát én a Hímzett hangok című darabomat mondanám, vagy a Missa Brevisemből az utolsó tételt, a Dona Nobis Pacemet.
0: Mondjuk, hogyha a Missa Brevisből a részlettel zárjuk a műsort, de a Hímzett hangokból is elhangzik egy részletmenet közben a műsorban,
1: az jó.
0: Akkor melyiket miért ajánlod? Melyiket miért szereted?
1: A Missa Brevisben ott valóban egy dallamról van szó, és ennek a dallamnak a nem megfogalmazása, hanem spontán lejtésében, miközben nem kellett nagyon zeneszerző módszerekkel dolgozni rajta. Végül, amikor utólag én elemeztem, akkor csomó olyan megjelent benne, amire én racionálisan szoktam figyelni. A Hímzett hangok pedig részben személyes vonatkozások miatt, az most magánügy, valahogy valami titok. És hogyha lesz ilyen később zenetörténész, hogy legyen mit nyomozgatni.
0: Legyen mit kutatnia.
1: De ott a hangzásnak és a fülemnek kedves hangzások olyan fajta zenei szerkezetben tudnak megjelenni, amik, zárójel, bár én nagyon kritikus vagyok a régebbi művelünkbe, ebbe úgy még most is, ha még élek 10 évig, akkor nem biztos, de úgy meg vagyok, hogy nyugodva, most nem akarok gyorsan változtatni rajta.

0: Mai műsorunk vendége Madarász Iván Kossuth díjas és most már Bartók Rádió zenei díjas zeneszerző volt, akivel nagyon sok mindenről beszélgettünk, és közben az ő zeneműveinek részleteit hallgattuk. A műsorban megszólalt Lót című operájának részlete, Lót imája, Miller Lajos énekelt, mellette a Magyar Állami Operaház zenekarát Koncz Tamás vezényelte. A Szőcs Géza verseire írt Féltekéről Féltekére című dalciklus 5. darabját is hallottuk, ez volt az Elhagyott temető Dél-Erdélyben című dal, Melát Andrea énekelt, Szabó Ferenc János játszott zongorán. Részlet szólt a Hímzett hangok című műből, Kosztolányi Márta énekelt, Perényi Eszter hegedűn, Gyöngyösi Zoltán fuvolán, Eckhardt Gábor szintetizátoron, Holló Aurél ütőhangszereken játszott, az együttest Tihanyi László vezényelte. A műsor végén pedig Madarász Iván kérésére Missa Brevis című művének zárótétele, a Dona Nobis Pacem szólalt meg, Kővári Eszter Sára énekművész mellett Madarász Iván zongorázott, akinek nagyon köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, önöknek pedig, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok! A szerkesztő Polyák Adrián vagyok. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszterrel közösen tartott tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi szakmai konzultáció kezdődik. Befejezetlen épület nem marad. A Fidesz frakció vezetője szerint jó döntés, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Gulyás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy. Visszatér a József Nádor térre a pénzügyminisztérium az Alpár Ignác tervezte épületbe, jelentette be közösségi oldalán a Tárca új vezetője. Kármán András hangsúlyozta, nincs akadálya a gördülékeny átadás átvételnek és a közös munka gyors elindításának. Hozzátette, célja, hogy párbeszédre és konstruktív eszmecserére, egyeztetésekre nyitott, magas szakmaisággal és hatékonyan működő tárcát építsenek. A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta a külügyminiszter. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy a partnerek és a szövetségesek lássák, Magyarország nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát kíván folytatni. A miniszter úgy fogalmazott, a külügyminisztérium új korszakában ismét a diplomácia, a kölcsönös tisztelet és az együttműködés kerül a középpontba. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházában. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a Magyar Közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Saját szervezésű koncertjeinek javát újra bérletekben kínálja a Zeneakadémia. A bérletes hangversenyek mellett folytatódik a Liszt Kukacok Akadémiája matiné sorozat gyerekeknek. A bérleteken kívüli őszi koncertek között szerepel egyebek közt Schneidberger Ferenc gitárművész Bach inspirálta szólóestje, Kelemen Barnabás és a Tonkünstler zenekar Kodály Bartók hangversenye és a Kodály születésének évfordulóján megvalósuló gála. Idén ősszel sem marad el a Kamara.hu fesztivál, amelynek programját ezúttal Frida Kahlo, mexikói festőművész életműve inspirálta. Az időjárásról. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk, többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. A szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű. Vasárnap is borongós, esős, hűvös idő lesz. Kedves hallgatóink, híradással legközelebb éjfél előtt 5 perccel jelentkezünk.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
4: Ismerős a helyzet. Egy kutya és 2 macska.
5: Így sem lehet nyugalmunk.
4: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frak és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frak, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Ottmár Dávid, valamint a hangmérnök Padi Géza nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Hangverseny összeállításunk első felében Anton Bruckner 9. D-moll szimfóniáját hallgathatják meg az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekara előadásában Herbert Blomstedt vezényletével. A felvétel a hamburgi Elbphilharmonieban készült 2025. november 13-án.

0: Anton Bruckner 9. Démon szimfóniáját az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekara játszotta, vezényelt Herbert Blomstedt. A felvétel a hamburgi Elbphilharmonie-ban készült 2025. november 13-án.
1: Műsorajánló. Bartók Rádió zenei díj 2026. Az év zenekara az Anima Musicae kamarazenekar. Szombaton 9 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. A kvartett következő műsorában Ludwig van Beethoven 6. Pastorale szimfóniájáról beszélget Katona Márta és három vendége.
2: Süppedékenység.
3: Mint egy fotel. A süppedékenység az egy jó élmény, nem pedig a mocsár is egy süppedékeny dolog, de
2: kevésbé jó.
3: Tehát, hogy van egy ilyesfajta kényelmessége hangás.
2: Igen.
1: Kvartett. Délutáni beszélgetés a zenéről. Szombaton 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Hangverseny összeállításunk második felében Konstantin Krimmel bariton dalestjét hallhatják, amelyet Amiel Busakevic zongora művésszel adott a madridi Teatro Fernando de Rojasban 2026. február 15-én. Franz Schubert a Szép Molnár lány dalciklusát adják elő, melyet a szerző Wilhelm Müller verseire komponált.

dalok címe a következő. A vándorlás, hová, áj, köszönet a pataknak, szombat este, a kíváncsi, türelmetlenség, jó reggelt, a molnár virágai, a könnyeső, enyém, szünet, lantom szép zöld szalagjával, a vadász, féltékenység és büszkeség, a kedves szín, a gyűlölt szín, elszáradt virágok, a molnár és a patak bölcsődala.

Elhangzott Franz Schubert a Szép Molnár lány dalciklusa, Wilhelm Müller verseire. Előadta Konstantin Krimmel bariton, valamint Amiel Busakevic zongora művész. A dalok címe a következő volt. A vándorlás, hová, áj, köszönet a pataknak, szombateste, a kíváncsi, türelmetlenség, jó reggelt, a molnár virágai, a könnyeső, enyém, szünet, lantom szép zöld szalagjával, a vadász, féltékenység és büszkeség, a kedves szín, a gyűlölt szín, elszáradt virágok, a molnár és a patak, valamint a patak bölcsődala. A két művész, Konstantin Krimmel és Amiel Busakevic ráadásként Franz Schubert litániáját adják elő Johann Georg Jacobi versére.

0: Franz Schubert Litánia című dalát Johann Georg Jacobi versére Konstantin Krimmel bariton énekelte, Amiel Busakevic játszott zongorán. A felvétel a madridi Teatro Fernando de Rojasban készült 2026. február 15-én. Hangverseny összeállításunk végén a szerkesztő Ottmár Dávid, valamint a hangmérnök Padi Géza nevében is köszönöm figyelmüket, ifjabb Bazsinka Józsefet hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Az év zenekara az Anima Musicae Kamara Zenekar. Szombaton 9 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Szombat este a Magyar Rádió gyermekkarának, énekkarának és szimfonikus zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. A koncerten Johann Sebastian Bach és a muzsikus Bach család más tagjainak szebbnél szebb kompozícióit adják elő, Dinnyés Soma irányításával. Élőben kapcsoljuk a Mátyás templomot, szombaton 20 óra 5 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
2: Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket. A mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Ezúttal egy hangverseny felvétel részlete szól, melyet idén február 24-én a Berlini Filharmónia nagy termében rögzítettek, ahol a Berlini Rádió ének és zenekara lépett fel Vladimir Jurovszky irányításával. Az esten Beethoven, Brahms és az 1926-ban született Hans Werner Henze művei szólaltak meg. Ez utóbbi alkotását, 9. szimfóniáját idézzük, melyet a német szerző halála előtt 15 évvel 1997-ben komponált. A majd egy órás mű nevezhető kórus szimfóniának vagy oratóriumnak, ugyanis az énekelt szólamoknak kiemelten fontos szerep jut, s nem véletlen, hogy a művében, a 9. szimfóniában emberi hang is megszólal, hiszen Henze tudatosan követi Beethoven utolsó szimfóniájának vonulatát. A mű szövegének alapja Anna Zegers Das siebte Kreuz című műve. Részben ennek nyomán Hans Ulrich Treichel írta meg a librettót. Das siebte Kreuz a hetedik kereszt. Ennek nyomán talán nem meglepő, ha a monumentális alkotás hét részből mondhatni tételből épül fel. A hetedik kereszt a holtaknál, a mentés, a búcsú, az éj, a vizsga, és végül hazatérés. A tételek egymás utánisága egy drámai ívet rajzol ki, fogolytábor, szenvedés, menekülés, megváltás és emlékezet. A 9. szimfónia nem absztrakt hangszeres mű, hanem egy drámai, szövegközpontú kompozíció, amely a 20. századi német történelem legsötétebb fejezetét dolgozza fel, a nácizmus és a koncentrációs táborok világát. A szöveg és a zene együtt amolyan morális emlékműként magasodik elénk, bemutatója a komponálás évében, azaz 1997-ben Berlinben volt. Hans Werner Henze zenéjének számos markáns eleme van, úgy, mint a tonális és atonális elemek együtt hatása, az expresszionista kitörések, valamint a lírai, szinte már Gustav Mahler zenei világát idéző részletek. A kórus nem kommentáló szerepet kap, hanem egyszerre tanú, tömeg és áldozat. Hans Werner Henze 9. szimfóniája szól tehát az elkövetkezendő majd egy órában.

0: Hans Werner Henze monumentális 9. szimfóniáját hallották. A kompozíciót nevezhetnénk világi passiónak is, vagy kórus szimfóniának. Az 1997-ben írt és bemutatott alkotás ezúttal egy idén, február 24-én a Berlini Filharmónia nagy termében készült felvételről szólalt meg. A Berlini Rádió ének és zenekarát Vlagyimir Jurovszky vezényelte. Az Ars Nova a Bartók Rádió 20. és 21. század zenéjéből válogató műsora legközelebb hétfőn lemezújdonságokkal jelentkezik. Ha tehetik, tartsanak velünk, a szerkesztőt, Bánkevi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Arezzo Iguido a zeneművészet szabályairól szóló értekezésének előszavából. Mivel természetes hajlamom és a derékemberek példája megszerettette velem a közhasznú tevékenységet, más munkák mellett elkezdtem a gyermekek zenetanítását is. Végül is velem volt az isteni kegyelem, és némelyek közülük a monokord segítségével és hangjegyeink használatát gyakorolva már egy hónap leforgása előtt olyan biztosan énekeltek első látásra még sohasem látott és hallott énekeket, hogy igen sokan csodájára jártak. Bár igazán nem tudom, mi címen mondhatja magát muzsikusnak vagy énekesnek az olyan, aki ezt nem tudja megcsinálni. Bizony, nagyon sajnáltam énekeseinket, akik, ha 100 éven át gyakorolnák is az éneklést, mégsem tudnának soha egy rövidke antifónát sem maguktól előadni.

0: Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Az év zenekara az Anima Musicae Kamara Zenekar. Szombaton 9 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. A rádió hangversenyek adásában Kusztos Olivér klarinétozik, Hagiwara Izumi gordonkázik, Gulyás Márta zongorázik. Bécsi báli hangulatot varázsol nekünk ide a két fiatal művész és kamaramesterük, Webern, Beethoven, Ernst Krének, Johann és Richard Strauss alkotásaival. Rádiós estek a Zeneakadémia Solti György terméből, szombaton 17 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra. Jazz a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm a jazz legendák hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. A napokban lett volna 80 éves Tomsics Rudolf, trombita művész, aki 1946. május 12-én született Budapesten, mai összeállításunkban minden felvételünkön trombitán játszik. Az első téma, amit hallunk, Pege Aladár szerzeménye, Talizmán a címe, a Leaders tagjai Babos Gyula gitáros, Pege Aladár a bőgős Kőszegi Imre dobol, természetesen Tomsics Rudolf trombitán játszik.

Ez volt Pege Aladár Talizmán témája a Leaders-szel. Most Tomsics Rudolf szerzemény következik a Hullámokkal a Tomsics együttessel, azaz László Attila gitározik, Vladimir Horundzsi Fender zongorán játszik, Tóth Tamás a bőgős, Gric Péter a dobos, Morc Csaba ütőhangszereken játszik, Horváth Kornél pedig kongán, Tomsics Rudolf továbbra is trombitán játszik.

Tomsics Rudolf hullámok témáját a Tomsics együttessel hallottuk. Most Frédéric Chopin opus 28-as numero 4-es émol prelüdje következik Vukán György átiratában a Montreux-i szextettel. Tomsics Rudolf trombitán játszik, Rádúj Mihály fuvolánni szaxofonon, Vukán György zongorán, Lakatos Béla orgonán, Berkes Balázs a bőgős, Jávori Vilmos dobol.

Frédéric Chopin opusz 28-as numero 4-es émol prelüdjét Vukán György átiratában a Montreux-i szextettel hallottuk. Újra Tomsics Rudolf szerzemény következik Bebop címmel, a Lakatos Peceg Géza Jazz Banddel hangzik el. Tomsics Rudolf továbbra is trombitán játszik, Muck Ferenc harsonán, Olá Kálmán zongorán, Egri János a bőgős, Lakatos Peceg Géza tobol.

Tomsics Rudolf Bebop témáját a Lakatos Peceg Géza Jazz Band-del hallottuk. Most a Tomsics Kvartett előadásában következik Frank Churchill Someday My Prince Will Come című örökzöldje. Tomsics Rudolf továbbra is trombitán játszik, Vukán György a zongorista, Berkes Balázs a bőgős, Rosenberg Tamás dobol.

Frank Churchill, Someday My Prince Will Come témáját a Tomsics kvartettel hallottuk. Most a Csak neked következik Tomsics Rudolf szerzeményei közül. A Tomsics együttes játszik, így a formáció vezetője Tomsics Rudolf trombitán, Vukán György a zongorista, Berkes Balázs a bőgős, Jávori Vilmos dobol.

0: Tomsics Rudolf Csak neked témáját a Tomsics együttessel hallottuk. A mai jazzlegendákban a 80 éve született Tomsics Rudolf trombitásra emlékeztünk. 1946. május 12-én született Tomsics Rudolf, és 2003. június 11-én hunyt el. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, a jazzlegendák végén elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Megnyitják a látogatók előtt a Kármelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Visszaemelték a sínre és elvontatták a Gyomaendrődnél tegnap kisiklott vasúti kocsikat. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közölte, jelentős károk keletkeztek, megrongálódott mintegy 600 vasúti betonalj, a felső ágyazat, a sínek és a kapcsolószerek is. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Megnyitották a Szeretet híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott. A programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. Saját szervezésű koncertjeinek nagy részét újra bérletekben kínálja a Zeneakadémia. A bérleteken kívüli őszi koncertek között szerepel például Schneidberger Ferenc gitárművész Bach inspirálta szólóestje, valamint a Kodály születésének évfordulóján megvalósuló gála. Idén ősszel sem marad el a Kamara.hu fesztivál, amelynek programját ezúttal Frida Kahlo mexikói festőművész életműve inspirálta. Országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok. A Dunántúlon tartós esőre, másút záporokra, zivatarokra számíthatunk. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, kellemes éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németi Attila köszönti önöket, munkatársai, Katona Márta és Padi Géza nevében is. Ahogy a nap véget ér és a város fényei halványulnak, mi ma is újabb zenei utazásra invitáljuk önöket, és ma éjjel is harmóniát, békét kínálunk. 6 órán keresztül csendülnek fel majd nagymesterek művei, hogy kísérjenek bennünket az éjszaka csöndes útjain. Ez a zene azt hiszem nem zavarja az álmot, talán mélyíti, vagy megtartja az álom, éppen nem jön. Elsőként Vivaldi F-dur hegedű versenye szól, a szólista Fabio Biondi.

Vivaldi F-dur hegedű versenyét Fabio Biondi és az Európa Galante együttes adta elő. A Barcarola Chopin egyik legbensőségesebb muzsikája, a velencei gondolások jellegzetesen ringatózó ritmusú, nyugodt tempójú és hangvételű zenéje, dalai a romantikus zeneszerzőknek szolgáltak ihletforrásul.

Chopin barkaróláját, Anasztaszia Vorotnyáját elő. Sokak szerint Chopin művei között harmóniai szempontból ez az egyik legmerészebb darab, és ehhez járul még a gazdag virágzó ornamentika. 1846-ban készült a zongoramű. Most Bieber Szent Henrik misének Kyrie tételét halljuk.

Niebuhr Szent Henrik misének Kyrie tételét James Griffith, Mihály Schopper, a Regensburgi Dom fiókórusa és a Collegium Aureum adta elő. Bieber cseh származású, bár Salzburgban élt, Mozart egyik elődje volt a hercegérsek palotájában. Wojciech Kilár ismert darabja következik, az Orava.

Vojcsik Kilár Orava című zeneművét játszotta a Balti Tengeri Ifjúsági Filharmonikus Zenekar. A komponista fiatal korában Stravinszkijban látta példaképét, egyébként 23 évesen személyesen átélte Magyarországon az 56-os forradalmat. Baltazar Fritsch Pavanja és két Gaillardja következik.

Balthasar Fritsch, Paványa és két Gaillardja hangzott el a Hortus Musicus együttes előadásában. Ezek a muzsikák olyan 400 évesek, hát ilyen zenékre táncoltak akkoriban a népek. Lipcse városában származott egyébként a zene. Händeltől következik most az E-dur szonáta.

Handel Édur szonátáját Perényi Eszter és Kis Gyula játszotta. Respighi muzsikája következik a Rossiniánál. A komponista nagyon sok időt töltött Oroszországban, folyékonyan megtanult oroszul, hiszen Rimszkij-Korszakov növendéke volt. A Nyugat-Ausztrál Szimfonikus Zenekar játszik, vezényel Jorge Mester.

Arosinyán hangzott el Respighi kompozíciója. A Nyugat-Ausztrál Szimfonikus Zenekart Jorge Mester vezényelte. Respighi egy nagyon nagy név, de nem sok művét ismerjük. Bologna szülötte, aki hegedült, brácsázott és zongorázott, majd felvette a zeneszerzés tantárgyat. Jacques Gallo cimoszvitje szól.

Jacques Gallo cémol szvítjét Konrád Junkénnel játszott a Lanton. Ludwig Köchel Mozart nevével ford össze. Szoros kapcsolatban állt a Salzburgi zenei intézményekkel, a Mozarteum tagjává is választották. Mozart zenéje következik a Notturnóban a 387-es köhű jegyzékszámú G-dur vonós négyes.

Mozart 387-es köhű jegyzékszámú G-dur kvartettjét, a Mozaik vonós négyes adta elő. A vonós négyes legnagyobb mestere Haydn volt, ezt jól tudta Mozart is, és tiszteletét az idősebb barát iránt egy ciklussal fejezte ki. 1782-ben ajánlott az utolsó darabot Haydnnek. 2 óra van.

egy hangverseny következik a berlini Concerthausból, amelyen Mendelssohn, Robert Heppener, Ray Vaughan Williams, Verdi és Puccini muzsikája hangzott el. Elsőként egy Mendelssohn kórus műszól, a Richter mich Gott. Mendelssohn ismert egyházi kórusműve, a 43. Zsoltárt dolgozza fel, ez a három Zsoltár második darabja. A cím annyit jelent, hogy ítélj meg engem Istenem, vagy szolgáltas igazságot Istenem. A szöveg alapja Luther német fordítása a Bibliából. A Zsoltárban a hívő arra kéri Istent, hogy mentse meg őt az álnok és gonosz emberektől. A 8 szólamú vegyes kart halljuk.